0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
1: Csak egy van.
0: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Elhúzódó energiaellátási sokra kell felkészülni, az Európai Unió pedig minden lehetséges intézkedést mérlegel, jelentette ki az Európai Bizottság energiaügyi biztosa. Miközben a hazai cégek munkaerőhiányra panaszkodnak, hivatalos adatok szerint minden negyedik fiatal munkanélküli. Tisztességes megélhetést biztosító új bérfogalmat vezetnének be Romániában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Elhúzódó energiaellátási sokra kell felkészülni a közel-keleti konfliktus miatt, az Európai Unió pedig minden lehetséges intézkedést mérlegel, az üzemanyag korlátozástól a stratégiai készletek felszabadításáig, jelentette ki az Európai Bizottság energiaügyi biztosa. Dan Jørgensen szerint egyelőre nincs ellátásbiztonsági válság az EU-ban, azonban Brüsszel már készíti a terveket a konfliktus hosszú távú hatásainak kezelésére. Hozzátette, bizonyos kritikus termékek esetében a helyzet a következő hetekben tovább romolhat. Jelenleg még nem indokolt az olyan termékek forgalmazásának korlátozása, mint a repülőgépüzemanyag vagy a gázolaj, ugyanakkor az Unió a legrosszabb forgatókönyvekre is felkészül. Romániában most statisztikailag nincs munkaerőpiaci válság, társadalmilag viszont annál inkább. Miközben a cégek munkaerőhiányra panaszkodnak, hivatalos adatok szerint minden negyedik fiatal munkanélküli. A helyzet ellentmondásos, és egy megrekedt generáció történetéről árulkodik. Romániában a munkanélküliség ráta nem számít kiugróan magasnak európai összevetésben. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint számuk meghaladta 490 ezret, ami egy közepes romániai megye teljes lakosságának felel meg. Ugyanakkor a 15-24 éves korosztályban a munkanélküliség elérte a 26,9%-ot, ez azt jelenti, hogy minden negyedik aktív fiatal nem talál munkát. Ezzel szemben a 25-74 éves felnőttek körében a ráta mindössze 4,7%, ami világosan jelzi, a probléma súlypontja a fiataloknak az iskolából a munkaerőpiacra való átmeneténél van. A minimálbérnél magasabb, tisztességes megélhetés biztosító új bérfogalom, egyfajta új létminimum bevezetését kéri az országos szakszervezeti tömb. Románia második legnagyobb érdekvédelmi szövetsége szerint a tisztességes megélhetést az alapvető szükségletek kielégítésén túl megtakarítást is lehetővé tévő létminimum leszögezése fontos első lépés lenne a romániai munkaerőpiacon tapasztalható egyenlőtlenségek részleges orvoslására. Romániában 10 munkavállalóból mindössze 2 alkalmazott fizetése haladja meg az ország bruttó át. Bérét. A dolgozói szegénység aránya az egyik legmagasabb Európában.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Befett, nincs baj, nincs haragban, senkivel. Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Akár 6000 lejes pénzbírságot is kirúhatnak azokra, akik hangos zenével, házi bulival zavarják meg a lakók nyugalmát. Továbbra is jelentős eltérést mutatnak a Románia megyében alkalmazott víz- és csatornadíjak. Bihar az alacsonyabb tarifájú megyék közé tartozik. Június 30-áig még díjmentesen bocsátják ki az elektronikus személyigazolványt. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Akár 6000 lejes pénzbírságot is kirúhatnak azokra, akik hangos zenével, házi bulival zavarják meg a lakók nyugalmát. Ez szerepel abban a törvénymódosító javaslatban, amelyet döntőházként már el is fogadott a képviselőház. A tervezet gyakorlatilag megkétszerezi az eddig érvényben lévő szankciókat, és 24 óráról 72 órára bővíti az ismételt csendháborítást jelentő időintervallumot. A jogszabály szerint ezentúl 500 és 6000 lej közötti bírságot szabhatnak ki azokra, akik hangos bulikkal zavarják a szomszédokat. 72 órán belüli ismételt csendháborítás esetén pedig akár 12 000 le is lehet a bírság. A szabály nem csak a városban, hanem a vidéken élőkre is érvényes. A régebbi törvény értelmében délután 13 és 14 óra között, továbbá 22 és reggel 8 óra között volt csendóra, függetlenül attól, hogy épp munkanap vagy hétvége van. Továbbra is jelentős eltérést mutatnak a Románia megyében alkalmazott víz- és csatornadíjak. A Profit.ro gazdasági szakportál által ismertetett adatsorok szerint a legmagasabb összesített díjakat az ivóvíz és a csatornázás szennyvíztisztítás területén áfa nélkül a Vászlói és Jász megyei szolgáltatók alkalmazzák. Itt átlagosan 20,72 lejt fizetnek köbméterenként. Alacsonyabb díjakat találunk Bihar, Temes és Szeben megyékben, a lakosság itt átlagosan 12,10 lejt fizet köbméterenként. A regionális szolgáltatók és az NRSZ által közzétett információk szerint akad, ahol a drágítás üteme meghaladta az előző évi árszinthez képest a 15%-ot. Az indoklás a legtöbb esetben a működési költségek emelkedése és a víz- és csatornahálózatok modernizálása volt. Június 30-áig még díjmentesen bocsátják ki az elektronikus személyigazolványt. Ez egy fejlett biztonsági elemekkel ellátott korszerű dokumentum, amely igazolja a tulajdonos személyazonosságát, román állampolgárságát és lakhelyét. Ugyanakkor lehetővé teszi egyes digitális szolgáltatások igénybevételét, valamint magas szintű védelmet nyújt a hamisítás és a személyazonosság lopás ellen. Az új személyigazolvány bankkártya méretű és bármely lakosság nyilvántartó közszolgálatnál igényelhető, függetlenül a kérelmező lakhelyétől. Az elektronikus személyazonosság igazolvány kibocsátás arra vonatkozó kérelmet személyesen kell benyújtani a jogosult jelenlétében. Ekkor készül az arcképfelvétel, valamint két új lenyomatot is rögzítenek.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Több tízezren próbálnak túljárni az adóhatóság eszén, a tartozást mégis behajtják, csak nehezebben. Levontják Nagyvárad lakótelepi hulladéktároló szigeteit, hogy azokat digitalizált ökológiai hulladékgyűjtő konténerekre cseréljék. Kiszámíthatóbbá válik a civil szervezetek támogatása, nem kell évente újra pályázniuk. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Új módszerhez folyamodik sok az állam felé tartozást felhalmozó cég, megszünteti bankszámláit és így próbálja elkerülni a számlazárolást. Az országos adóhatóság vezetője azt mondta, hogy az intézmény már talált megoldásokat arra, miként hajtsa be a tartozásokat ezektől a cégektől is. Adrián Nika elmagyarázta, hogyan működik ez a módszer. Egy kereskedelmi társaság tartozásokat halmoz fel, majd amikor az NF célkeresztbe veszi, megszünteti bankszámláit és áthelyezi székhelyét Bukarest környékére, ahol jelenleg az adóhatóság komoly munkaerő hiánnyal küzd. Viszont a két éve működő e-faktúra segítségével. Az NF látja ezeket a tartozást felhalmozó cégeket, illetve azt is, hogy honnan kell pénzt kapniuk. Így az ellenőrök azonosítani tudják a kifizetéseket, és harmadik félre vonatkozó zárolást rendelnek el. Lebontják Nagyvárad lakótelepi hulladéktároló szigeteit, hogy azokat digitalizált ökológiai hulladékgyűjtő konténerekre cseréljék. A városban 367 hulladékgyűjtőpontot létesítenek, elsősorban a Rogériusz és az Ősi város részekben. Az új rendszert nem egységesen vezetik be a város teljes területén, a helyszíneket a lakóövezetek típusa, a népsűrűség, a technikai lehetőségek és a köztisztasági szolgáltatás megszervezése alapján határozták meg, és június végéig befejezik ezt a szakaszt. A hulladék elszállításának gyakoriságát a társulásokkal kötött szerződések szabályozzák. Fontos előrelépés történt a civil és non-profit szervezetek finanszírozásában. Ezentúl a közpénzből támogatott projektek nem csak egy évre, hanem akár több évre is kaphatnak támogatást. A javaslat lehetővé teszi, hogy a támogatási szerződéseket akár 4 évre kössék meg. A tervezet pontosan meghatározza a több éves projekt fogalmát. Azok a programok tartoznak ide, amelyek nem egyetlen költségvetési év alatt valósulnak meg, hanem több egymást követő évben folytatódnak. Ilyenek lehetnek a hosszabb távú projektek, valamint az évről évre megszervezett rendezvények és programok is. A támogató intézmény a finanszírozást a teljes időszakra hagyja jóvá, ugyanakkor a támogatást évente folyósítják.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! Péntek van végre, 10 óra is itt a hétvége, de addig is mindent megteszek, hogy könnyebben induljon és teljen a napotok. A Reggeli Pluszban ezúttal is hosszú Sanyi. Május 15-e van, és nyilván ma a hét utolsó munkanapján is 8 óráig gondoskodunk majd rólatok itt a 89,6-on. A következő 1 órában kapjátok tőlem a titeket leginkább érintő infokat, aztán 7-től Anita is csatlakozik, és hozzá ezúttal is érdekes témákat. És persze addig is szólnak nektek a legjobb Plusz FM-es lágerek, olyanok, mint az adásindító The Bausza dal, érkezik tőle a Magnetic.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

6 óra 9 perckor kívánok kellemes ébredést minden Márdinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is fent vagyunk AM+FM nagyváratként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak biztatni tudok rá mindenkit, hogy tegyétek is azt meg, mert még tart a Repceföldeknél készült fotók szezonja, a tökéletes beállítás keresése közben azonban egyre több autós áll meg forgalmas utak szélén. A rendőrök figyelmeztetnek, egy egyszerű megállás az út szélén egy fotó kedvéért könnyen veszélyessé válhat mind az érintettek, mind a többi közlekedő számára. Érdekelne is ennek kapcsán, hogy ti mennyire kockáztatnátok egy fotó kedvéért. Erre egész adás alatt a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon is válaszolhattok, szóval írjatok, hívjatok, kommenteljetek, cserébe pedig adom most is a legjobb zenéket.

0: Hello Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz, ahol nem csak a legjobb zenéket kapjátok, hanem a mindennapjainkat érintő témákat is. Ma például arra várom a hozzászólásokat, hogy ti mennyire kockáztatnátok egy fotó kedvéért. Lehet, hogy úgy tűnik, az emberek rendkívül nagy hajlandóságot mutatnak arra, hogy komoly kockázatokat vállaljanak egyetlen látványos fotóért. Ez a jelenség a pszichológiai tényezők és a közösségi média térnyerésének közvetlen következménye. De miért is kockáztatnak az emberek? Nos, ugye először is ott van a digitális elismerés, a lájkok és megosztások iránti vágy felülírja a veszélyérzetet, aztán van az a bizonyos FOMO jelenség, azaz a lemaradástól való félelem, ami hajtja a trendek követését. De a bizonytalansági torzítás is nagy szerepet játszik ebben, sokan úgy vélik velük, nem történhet baleset. Aztán persze van azért a vizuális környezetnek egy jelentős vonzása. Ebben az időszakban ugye a sárga repceföldek esztétikailag kiemelkedő online tartalmat nyújtanak, olyannyira, hogy gyakori a közlekedési szabálysértések is miattuk. Sokan indokolatlanul pihenőhelynek használják a leállósávot autópályán, főúton pedig még inkább veszélyes helyzetet teremtenek azzal, hogy épp csak lehúznak az út szélére. Aztán van olyan is, hogy a sofőrök váratlanul lelassítanak a megfelelő helyszín látán, és az sem példa nélküli, hogy beláthatatlan útszakaszon állítják le a járműveket, arról nem is beszélve, hogy nagy részt láthatósági mellé nélkül sétálnak az úttest szélén. De érdekelne, hogy ti mennyire kockáztatnátok egy fotó kedvéért, én továbbra is a legjobb zenéket adom viszonzásul.
1: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.
2: And feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack.

Jó reggelt, Nagyvárad! 6 óra 26 perckor, ez itt a reggeli plusz hosszú Sanyival, ahol a magyar kedvenceket és a legnagyobb slágereket is halljátok, és persze én is szeretném hallani a ti véleményetek azzal kapcsolatban ma, hogy mennyire kockáztatnátok egy fotó kedvéért. Amúgy a természetben az emberek globálisan a naplementéket és napkeltéket fotózzák a legszívesebben és a legnagyobb tömegben. Ezt követik szorosan a virágmezők, a hegyvidéki tájak és a különleges égi jelenségek. De hogy ne kelljen egy tuti fotóért sokat utazni, biztonságos körülmények között a virágszirmok, vízcseppek és az apró rovarok fotózása kedven kifejezetten könnyen kivitelezhető. Érdekelne egyébként, hogy ti mennyire kockáztatnátok egy fotó kedvéért. Én továbbra is a legjobb zenéket hozom viszonzásul.

6 óra 34 perc van ült mindenkinek, ez itt a hét utolsó reggeli plusz a hosszú Sanyival, akinek hát vegyes érzései vannak az időjárással kapcsolatban, ugyanis meglehetősen vegyes lesz az is, abban a tekintetben, hogy mondjuk változékonynak mondanám, de inkább borongós lesz ez a mai nap. Tegnap volt részünk bőven napsütésben, hát most úgy néz ki, hogy ismét visszatér ez a felhősebb időszak, hoz magával némi csapadékot is, bár nem kell nagy mennyiségre számítani még ma. A hétvégén talán egy kicsit intenzívebb esőzés lehet majd, úgyhogy ennek függvényében tervezzétek majd a hétvégi szabadtéri programokat. Egyébként hideg nem lesz, és persze most sincs, 10-11 fok körül mérhetünk, napi maximumként pedig 22.

0: öreget Nagyvárad! Az előbbi CeeLo Green dal is bizonyítékként szolgál arra, hogy a legnagyobb slágereket hallhatjátok itt a reggeli pluszban, és persze a titeket leginkább érintő infókat is. Képzeljétek, újabb fontos lépést tett a közszolgáltatások digitalizálása felé a Nagyváradi Önkormányzat. Egy kísérleti program keretében üzembe helyezte a város első Smart City típusú parkoló automatáját. Az új berendezés a városháza épülete mellett a Primary 3 szám alatt található a villamossínek közelében is már a lakosság rendelkezésére áll. Az intelligens automata nem csupán a parkolási díjak befizetésére szolgál, hanem ugyanitt el lehet intézni számos közszolgáltatás kifizetését anélkül, hogy a lakosoknak ügyfélszolgálati ablakhoz kellene menniük. Például a helyi adókat és illetékeket, épülettelek és gépjárműadókat, anyakönyvi díjakat, szabásértési bírságokat vagy személyi nyilvántartási illetékeket, közüzemi számlákat beleértve az áram, gáz, internet, televízió, telefon, víz és szemétszállítási díjakat. A fizetés történhet bankkártyával, illetve készpénzzel is, minden tranzakció után nyugtát bocsát ki, a számlák és adó befizetése pedig vonalkód beolvasásával is elvégezhető. A Városháza arra biztatja a nagyváradiakat, hogy próbálják ki az új rendszert, nem csak parkolás, hanem a mindennapi ügyintézés során is. A kezdeti időszakban érkező visszajelzések alapján döntik majd el, hogy hová kerüljenek a következő Smart City állomások. Mi pedig addig is adjuk nektek a legjobb zenéket.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. Reggeli plusz. Reggeli plusz. A Plusz FM-en.

0: Jó reggelt mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz, a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, ahol ma arra vagyok kíváncsi, hogy ti mennyire kockáztatnátok egy fotó kedvéért. Magyar János azt írja, hát mit mondjak, nem éreztem még, hogy a libidóm meggömölkedett volna egy repce ültetvény láttán, tehát passz. Aztán Konc István is írt, repcén én nem állnék meg, esetleg egy szilvásnál vállalnám a kockázatot. Aztán Dó Magdi is írt, nem tudom, én még ilyen veszélyes fotót nem csináltam, láttam már hasonlókat, de azok életveszélyes pillanataikat fotózták. Nem hinném, hogy megéri kockáztatni, de ez így nem helyes. Meg lehet azt a fotót csinálni simán sétálva, vagy úgyse jó, akkor menet közben. És egyébként boldog születésnapot neked, kedves Magdi, köszi szépen a hozzászólást. Aztán Talódi Zsuzsa is írt, semennyire szeretem, azaz tetszenek a repcetáblák, a tavasz szimbolizálják a szép sárga színükkel. A repcemézet is imádom, napi szinten fogyasztom, de eszembe sem jutott még, hogy beleálljak egy fotó kedvéért. Na, az ilyeneket viszont büntetném a rossz parkolásért, megállásért. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszonzásul most is a legjobb dalok, és érkezik ide a stúdióba hamarosan hozzám Anita, és akkor fogunk még többek között eme téma kapcsán is beszélgetéseket folytatni, de addig is akkor a legnagyobb slágerek fognak nektek érkezni.
1: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre több cég tartozik az államnak. 2026 első negyedévében közel 2000-rel nőtt a tartozást elhalmozó vállalkozások száma. Három egymást követő elcsökkentés után tegnap újra árat emelt a piacvezető Petrom, a romániai töltőállomásai. Gyanúsan sok készpénzt utaztatnak a román határon keresztül. Nagyobb része Ukrajnából, a Moldovai Köztársaságból és Törökországból érkezik. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az első negyed év végén több mint 47 ezer cégnek voltak tartozásai az állammal szemben, írja az economedia.ro. Ez 4,2%-os növekedést jelent 2025 hasonló időszakához képest. A Riszkó pénzügyi elemzési online platform adatai szerint miközben az adósok száma nőtt, az adósság összege, ha nem is látványosan, de csökkent. Március végén hozzávetőleg 77 milliárd lei volt az állammal szembeni tartozások értéke. Az adósságállomány legnagyobb tételét az adótartozások jelentették. A cégek ugyanakkor jelentős adósságot halmaztak fel a nyugdíj és az egészségbiztosítási, valamint a munkanélküliségi járulék tekintetében. A legnagyobb összeggel az építési vállalkozások tartoztak az államnak, majd az élelmiszerek, illetve más termékek kiskereskedelmével foglalkozó cégek következnek. Három egymást követő elcsökkentés után tegnap újra árat emelt a piacvezető Petrom a romániai töltőállomásain. Ez az első áremelés, amelyet a Petrom három olyan egymást követő árcsökkentés után hajtott végre, amelyek során a gázolajára literenként 45 banival csökkent. A legutóbbi üzemanyag árcsökkentés két nappal ezelőtt történt. A Pekó Online Ármonitor szerint hasonló lépéseket láthattunk az OMV töltőállomásain is. A MOL viszont 15 banival emelte a gázolajárát. 1,7 milliárd eurót meghaladó értékű készpénz lépte át az államhatárt az utóbbi két évben, derült ki a pénzügyminisztérium adataiból. Egyértelmű, hogy a valós összeg ennél nagyobb volt, ez csupán a bevallások összértéke. A legtöbb készpénz, a teljes összeg 73%-a Ukrajnából érkezett, majd Moldova Köztársaság és Törökország következett. A kivitt pénz legnagyobb része Törökország és Ausztria felé vette az irányt. Az adatok elemzése során kiderült, hogy ugyanazon személyek gyakran lépik át a határt, ugyanazon az útvonalon közlekedve. Ukrajna felől 1464 alkalommal hoztak jelentős mennyiségű bejelentett összeget. A legtöbb készpénz a Szereti és a Halmi határát kelőn haladt át.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Változékony lesz ma is az égbolt Nagyvárad és környéke felett, és a felhűsebb időszakokban kevés csapadékra is lehet számítani. Jelenleg 10-11 fokot mutatnak a hőmérők, napi maximumként pedig az elmúlt napokhoz hasonlóan olyan 22 fok körül mérhetünk majd a délután folyamán, időnként felerősödő légmozgás mellett. Fronthatás pedig nem terheli ma a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM közlekedési információk.
2: Ezekben a percekben még könnyen járhatóak a város és a megye útjai. Ettől függetlenül ma is érdemes időben elindulnotok, mert a következő 20 percben már egészen biztosan nehézkesebbé válik a közlekedés, és persze, ha bármit látok, hallottok, azt osszátok meg velünk. Jó utat és sok türelmet!
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! A Reggeli Pluszt halljátok a mikrofonnál 8 óráig Balázs Anitával
4: és Hosszú Sanyival. Május 15-e péntek van. Isten éltesse a mai névnaposokat, Zsófia és Szonya nevű hallgatóinkat. Sok jó zene fog szólni nekik és mindenkinek, hogy vidám hangulatban, feltöltődéssel és pozitív energiákkal hangolódjunk a hétvégére. Maradjatok ma is itt a Plusz FM hullámhosszán.
2: És szólunk még mi is hozzátok természetesen a későbbiekben. Ismételten érdekes témákkal készültünk nektek. Garantáltan izgalmas egy órában lesz majd részetek.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez

0: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz, amiben a szuper zenék mellett nekünk az is fontos, hogy a titeket érintő leglényegesebb információkat is megkapjátok.
1: Mennyi a nyugdíj és mire elég? Nem is áll rosszul Románia egy elemzés szerint. Az Euro Today Greece összehasonlította az egyes európai országok átlagos éves öregségi nyugdíjait a nominális összegek és a vásárló erő alapján. Luxemburg fizeti a legmagasabb öregségi nyugdíjakat az EU-ban, átlagosan 34.413 eurót évente. Ezt követi Norvégia 30.543 euróval, illetve Dánia 29.176 euróval. Európában a legalacsonyabb átlagos nyugdíjak Szerbiában vannak, ahol ez éves szinten mindössze 4.239 euró, Bulgária következik 4.479 euróval, majd őket követi Montenegró 5.000 euróval, valamint Horvátország, Románia és Szlovákia mindegyiküknél körülbelül 6.000 euróval. Ha azonban a nominális nyugdíjak vásárló erejét vesszük górcső alá, a helyzet megváltozik. A legszembetűnőbb Romániában, ahol a vásárló erő meghaladja a 10.000 eurót, szemben a 6.000 eurós nominális értékkel.
0: Magyarul itt jobban megéri nyugdíjasnak lenni, mert hogy több mindenre jut pénzed.
1: Igen.
0: Ugyebár. Jó, hát ezt tudjuk, hogy a jóléti társadalmakban azért ugye nem minden fehér és fekete ebből a szempontból, tehát hogy ugye azt gondolnánk, hogy akkor, hogy közel 3000 eurót kapnak a nyugdíjasok per hó, ugye? Nagyjából, ha jól emlékszem, ahol legtöbb volt
1: Luxemburg,
0: ott ugye 34.000 euró, ugye ez megmaradt. Hogyha ezt vesszük alapul, akkor nyilván az annyi pénz, hogy ebből, és egy átlag nyugdíjasról beszélünk itt, tulajdonképpen egy átlag nyugdíjról, amiből tényleg azt lehetne mondani, nem csak, hogy meg lehet jól élni, hanem még lehet belőle luxus dolgokra is költeni, vagy adni a családnak, bőven félretenni, igen, segíteni ugye a gyerekeket, unokákat, de hát azért nem ennyire egyszerű, mert hogy az élet maga az biztos, hogy sokkal, de sokkal drágább ezekben az országokban, ezekben a jóléti társadalmi nyugati országokban.
1: Engem meglepett egyébként ez a kimutatás, tehát hogy én nem gondoltam.
0: Abban a szempontban milyen sok nekik ott a nyugdíjuk?
1: Az is, meg az is, hogy Romániában ugye ez a 6000 eurós nominális értékkel szemben ugye a vásárlóerő meghaladja a 10.000 eurót, tehát hogy én nem gondoltam, hogy ekkora eltérések vannak.
0: Igen. Ez jó kérdés egyébként, hogy ez így miből adódik amúgy, hogy ennyi megtakarításuk lesz a nyugdíjasoknak?
1: Hát akkor megnyugodhatunk. Nem?
0: Igen, úgy gondolod?
1: Nem. Jó, ez most csak idézőjelben mondom, hogy megnyugodhatunk. De nem tudom, nekem ez egy picit ilyen szürreális.
0: Lehet, hogy egyébként ebbe azt is beleveszik, ugye magát a tulajdont. Tehát, hogy milyen vagyonnal rendelkezel. Lehet, hogy az is beleszámít ezekbe az értékekbe. Tehát, hogy azért...
1: Igen, értem, hogy van-e valami ingatlanod, vagy akár tulajdon. Több.
0: Így van. Mert egyébként ez nyugaton nem jellemző, tehát ott szerintem sokan vannak, akik még nyugdíjas korukban is ugye béllakásban élnek. Viszont itt nálunk az a helyzet, hogy azért, sőt az Európában talán a legmagasabb az aránya itt a lakástulajdonosoknak, vagy az ingatlan tulajdonosoknak nálunk Romániában. Tehát lehet ez. Ez lehet, hogy közre játszik, mint tényező.
1: Mondjuk én inkább arra lettem volna kíváncsi, hogyha egy olyan kimutatást mutatnak, amiben azt tudjuk megvizsgálni, hogy a nyugdíjasok átlagosan akkor havonta mennyiből gazdálkodnak, és hogy ez az összeg, ez így tételesen mit tartalmaz. Tehát, hogy mondjuk X összeget költ élelmiszerre, másik X összeget költ, nem tudom, gyógyszerre, harmadikat ugye a közköltség, stb. Tehát, hogy én ebből így jobban le tudnék vonni valami reális következtetést, hogyha ilyen szempontból vizsgálnák ezeket a különbségeket különböző országok között.
0: Itt már más lehet abszolút a tényező, mert ha belegondolsz, egy nyugat-európai társadalomba ott azért, mert eleve egy olyan életvitelt folytattak, ami ami végül is arra enged következtetni, hogy nyugdíjas korukra is kvázi egészségesek maradtak. Uh-huh. Itt viszont szó szerint halálra dolgozod magad, uh-huh. mire nyugdíjas leszel, minden nyavaja előjön, és hát szó szerint gyógyszerre többet kell követelni, mint egyébként élelmiszerre.
1: Igen, így van, így van. Úgyhogy... És ugye tehát, hogy én nagyon sok olyan nyugdíjast ismerek, akinél az van, hogy megkapja a minimál nyugdíjt, ami igen. 1200 lej környéke, ha jól igen. tudom, és hogy abból kell valahogy megélni.
0: Bizony, bizony, bizony. Hát ez abban az esetben lehetséges csak, hogyha valahol nagyon, nagyon vidéken, kis faluban, saját ingatlanban, kevés fogyasztással, kevés költéssel.
1: És még azt is jó, ha magának megtermeli. Most gondolok itt mondjuk a tojásra, vagy a zöldségekre, vagy igen. az igen, ilyen igen, kis igen. háztáji dolgokra.
0: Igen, tehát, így, hogy, van. Így van.
1: Hogy,
0: így van, így van.
1: Nem tudom, tehát hogy ez az elemzés, ugye azt mondják, hogy nem is áll rosszul Románia egy elemzés szerint, hát nem érzem ezt annyira.
0: Kicsit túlzó.
1: Igen, így helyén valónak, de kíváncsi vagyok egyébként a hallgatók véleményére, hogy ők abszolút, mit gondolnak erről a kérdésről, mert én nem vagyok meggyőzve, tehát hogy én nem nyugodtam annyira meg, hogy itt nekem majd nagyon jó lesz, hogyha megérjük a nyugdíjkorhatárt, reméljük, hogy megérjük nyilván, 100 évig fogunk élni, igaz, Sanyi?
0: Persze.
1: Tehát, hogy azért nem tudom, hogy nyugdíjasként most így mennyire lesz nekünk jó, vagy mennyire nyugodhatunk meg ennek az elemzésnek a tükrében, de hallgassuk meg a hallgatóinkat, vagyis hogy olvassuk el a hozzászólásokat pontosabban, hogy a hallgatóink mit gondolnak.
0: Osszátok meg velünk bátran, mi pedig osztogatjuk cserébe most is a legjobb zenéket.
2: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a Plusz FM-en.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Egy pohár jó bor, a körös partfényei és light jazz dallamok. A borparton kiváló borászatok is élő zene vár, ahol a jó borok mellett a beszélgetések is könnyedén folynak. Május 15-e és 17-e között fedezd fel az érmelléki borokat, és idén egy különleges újdonságot is. Először csatlakozik hozzánk a Kincses Pince Vándor Borfesztivál, amely a Kárpát-medence legjavát hozza el a körös partra. Éld át a pillanatot, mert nálunk minden cseppnek története van. Ez a közös pont. Részletekért látogass el a www.festumvaradinum.ro oldalra.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
0: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
3: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
4: A Suzuki hivatalosan megérkezett a nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában. Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 ezer kilométer garancia közvetlenül a gyártótól. Már 15.515 eurótól. Suzuki-t. Mert megéri.
5: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. A Plusz FM hírszolgálat.
6: Egyre több cég tartozik az államnak. 2026 első negyedévében közel 2000-rel nőtt a tartozást elhalmozó vállalkozások száma. Három egymást követő elcsökkentés után tegnap újra árat emelt a piacvezető Petrom a romániai töltőállomásai. Gyanúsan sok készpénzt utaztatnak a román határon keresztül. Nagyobb része Ukrajnából, a Moldovai Köztársaságból és Törökországból érkezik. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az első negyed év végén több mint 47 ezer cégnek voltak tartozásai az állammal szemben. Írja az economedia.ro. Ez 4,2%-os növekedést jelent 2025 hasonló időszakához képest. A Rizco pénzügyi elemzési online platform adatai szerint miközben az adósok száma nőtt, az adósság összege, ha nem is látványosan, de csökkent. Március végén hozzávetőleg 77 milliárd lei volt az állammal szembeni tartozások értéke. Az adósságállomány legnagyobb tételét az adótartozások jelentették. A cégek ugyanakkor jelentős adósságot halmoztak fel a nyugdíj és az egészségbiztosítási, valamint a munkanélküliségi járulék tekintetében. A legnagyobb összeggel az építési vállalkozások tartoztak az államnak, majd az élelmiszerek, illetve más termékek kiskereskedelmével foglalkozó cégek következnek. Három egymást követő elcsökkentés után tegnap újra árat emelt a piacvezető Petrom a romániai töltőállomásain. Ez az első áremelés, amelyet a Petrom három olyan egymást követő elcsökkentés után hajtott végre, amelyek során a gázolajára literenként 45 banival csökkent. A legutóbbi üzemanyag árcsökkentés két nappal ezelőtt történt. A Pekó Online Air Monitor szerint hasonló lépéseket láthattunk az OMV töltőállomásain is. A MOL viszont 15 banival emelte a gázolajárát. 1,7 milliárd eurót meghaladó értékű készpénz lépte át az államhatárt az utóbbi két évben, derült ki a pénzügyminisztérium adataiból. Egyértelmű, hogy a valós összeg ennél nagyobb volt. Ez csupán a bevallások összértéke. A legtöbb készpénz a teljes összeg 73%-a Ukrajnából érkezett, majd Moldova köztársaság és Törökország következett. A kivitt pénz legnagyobb része Törökország és Ausztria felé vette az irányt. Az adatok elemzése során kiderült, hogy ugyanazon személyek gyakran lépik át a határt, ugyanazon az útvonalon közlekedve. Ukrajna felől 1464 alkalommal hoztak jelentős mennyiségű bejelentett összeget. A legtöbb készpénz a Szereti és a Halmi határátkelőn haladt át.
5: Plusz FM időjárás jelentés.
7: Változékony lesz ma is az égbolt Nagyvárad és környéke felett, és a felhűsebb időszakokban kevés csapadékra is lehet számítani. Jelenleg 10-11 fokot mutatnak a hőmérők, napi maximumként pedig az elmúlt napokhoz hasonlóan olyan 22 fok körül mérhetünk majd a délután folyamán, időnként felerősödő légmozgás mellett, fronthatás pedig nem terheli ma a szervezetünket.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
5: Plusz FM közlekedési információk.
7: Május 17-ig lezárták a Mihály Eminescu utcai szakaszát a gépjármű forgalom előtt. Az intézkedés a Repulbicsivel való kereszteződésben zajló munkálatok miatt van szükség, ahol a régi burkolatot bontják el és új térköveket helyeznek le. Ennek köszönhetően a Trajan Park irányában nem lehet most az Eminescu-ra behajtani, de a további mellékutcákról meg lehet azt közelíteni.
5: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
7: És akkor folytatjuk is a legjobb zenékkel és sok-sok tudnivalóval.
9: Arról is beszélgetünk hamarosan, hogy milyen veszélyes divat hódít jelenleg. Egy kicsit zenélünk, és már is jövünk vissza a legfontosabb tudnivalókkal.
5: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Üdv mindenkinek a Reggeli Plusz mikrofonjánál Balázs Anita
1: és Hosszú Sanyi,
0: akik ma is ellátnak benneteket a titeket érintő legfontosabb tudnivalókkal.
1: Még tart a recceföldeknél készült fotók szezonja. A tökéletes beállítás keresése közben azonban egyre több autós áll meg forgalmas utak szélén. A rendőrök figyelmeztetnek, egy egyszerű megállás az út szélén a fotó kedvéért könnyen veszélyessé válhat mind az érintettek, mind a többi közlekedő számára. Bár a képek látványosak, a megállásra kiválasztott helyek nem mindig biztonságosak. A szabálytalan megállás az úttesten tilos, és felesleges kockázatoknak teszi ki a sofőrt, az utasokat és a közlekedés többi résztvevőjét. Ha akár csak néhány percre is megállnak fényképezni, azt javasolják, hogy ezt autópályákon, a kijelölt parkolóhelyeken, más utakon pedig a rövid idejű megállásra kialakított parkolóban tegyék. Ezt Oktávián Rád, a román rendőrség szóvivője nyilatkozta a témával kapcsolatban. A figyelmeztetések egyébként másfél hónap múlva is érvényesek maradnak, amikor majd a levendula mezők is virágba borulnak. És hát ugye tudjuk, hogy ott is szívesen fotózkodik mindenki.
0: Ja. Sőt, ott még lehet, hogy még levendulát szedni is megállnak.
1: Igen.
0: Egy-egy rövid időre, vagy nem is annyira rövid időre. Igen, az a baj, hogy eleve már úgy kellene ezeket a földeket létrehozni, hogy parkolókat kellene kialakítani.
1: Hogy legyen mellette fotózkodó hely. Na, Sanyi, valljál szint.
0: Selfie bottal.
1: Van neked recés fotód?
0: Nincs,
1: soha
0: nincs
1: nem is készült?
0: Ilyen. Nem, nem készült ilyen. Én úgy elraktározom az én vizuális memóriában
1: ezt, hogy a nem túl távoli jövőben pótolja.
0: Hát ez most kellett volna, de volt egy hosszabb utazásom múlt
1: héten. Akinek nincs recés fotója, ez tudod olyan, mint aki nincs fent a Facebookon, vagy ami nem kerül fel, az meg se történik. Úgyhogy akinek nincs recés fotója, hát figyelj.
0: Oké, nem vagyok tényező egyáltalán. Hát szomorú, de hát ez akkor...
1: És levendulás? Mondd, hogy az van.
0: Nincs.
1: Na tessék, akkor ezt a
0: két... Most így próbáltam visszakutatni a múltamba, mert hogy egyébként levendulásba voltam, ugye itt a szántói levendulásba, ott azért készítettünk fotókat, szóval az lehet, hogy van.
1: Na, amúgy. Akkor még, igen, még sincs így, minden veszve. Jó.
0: Ja, nincs. De,
1: na, de egyébként
0: majd előkeresem.
1: Jó, mindenképp szeretném látni. De egyébként a viccet félretéve, tehát, hogy amúgy ez tényleg veszélyes. Tehát, hogy én is látom, sokszor, ugye Nagyvárad, Nagyszalonta között nagyon sok recceföld van, és nagyon sokszor látom, ahogy így jövök, megyek, hogy megállnak az autók tényleg az út szélén egyik a másik után, hogy fotózkodjanak az emberek. De amúgy meg tudom érteni, mert hogy tényleg nagyon látványosak az ott készült fotók.
0: Ezt akarom is kérdezni,
1: hogy nekem van
0: készítés, igen, az nem volt
1: meg. Az utóbbi években nem készült rólam fotó recében, de olyan 10 évvel ezelőtt készült, még több is. Aha. Tehát, hogy volt egy, vagyis van, mondhatom, hogy van egy fotós ismerősöm, aki hát nem hivatásos fotós, de egy nagyon ügyes hobbi fotós, és akkor mikor még nekem se volt gyerek, meg ő is szabadabb volt, akkor volt, hogy így készített rólam sorozatokat erdőben, recceföldön, itt-ott, ilyen
0: kis portfólió kép
1: tulajdonképpen. Hát igen, ilyen érdekesebb helyeken.
0: És melyik modell stúdióhoz adtad be?
1: Nem adtam be. Nem
0: még,
1: adtam
0: még
1: be.
0: Kivársz, értem, oké. Rendben.
1: De egyébként a Facebookon szerintem fönt vannak, most ha így belegondolok, valószínűleg, hogy ott még megtalálhatok, de hogy egyébként tehát igen, nekem is van ilyen recés fotó. Nem friss fotó, de van. De amúgy éreztem a késztetést, most így visszatérve arra, hogy az út közben így megálljak én is, de átmondom már csak nem ámból. Már egy kicsit úgy érzem, hogy így kilőttem, de azért majd lehet, hogy a kislányommal valamikor sort kerítünk rá.
0: Ja, persze.
1: Ja, és egyébként, ha már fotózkodás, nálunk Nagyszalonta határában tavaly, tudod, minek volt nagy divatja?
0: Na.
1: A lila mák virágnak. Van egy mák mező, és annak a gyönyörű szép lila virágja, amikor az ott elkezdett ott szépen pompázni, akkor ott nagyon sokan megálltak. És
0: hát lesz az majd idén is.
1: Igen, úgyhogy most már nem csak a repce meg a levendula, hanem a lila mák virágnál is lehet fotózkodni.
0: Most ötletet adtál
1: igen.
0: A hallgatóknak.
1: Igen, de egyébként a levendula mezőkre visszatérve, ott pedig már vannak ugye olyan levendulások, ahol kifejezetten felállítanak ilyen kis fotópontokat, ahova ki lehet menni. Nem tudtad?
0: Ne.
1: Hát például
0: hát én ebben nem vagyok, abszolút nem vagyok expert.
1: Tehát Nagyszalontától nem messze van ugye Árpád falu.
0: Aha, oké.
1: Okay. Többségében magyar település, néhány száz lélekszámú, de hogy ott van kialakítva egy ilyen levendulás mező, és ott minden évben szeretettel várják azokat, akik szeretnének fotózkodni, ezt ingyen bérmentve megtehetik, és akkor közben ott levendulás termékeket lehet vásárolni, aki szeretne, de hogy önmagában ez a levendulás ingyen látogatható, és rendszeresen vannak ott ilyen fotózási lehetőségek is.
0: Ez tök jó. Jó, nálam ott csúszik el a történet, hogy én amúgy sem vagyok ilyen szelfizős, tehát hogy én Én nagyon, nagyon ritkán állok össze egy fotóra, szóval...
1: Mondjuk a férfiak azért úgy alapvetően nem annyira szeretik, hogyha fotózzák őket, nem?
0: Ja, hát én is így gondolom, de hát aztán manapság...
1: Jó, vannak így kivételek, nyilván.
0: Így a közösségi médiás aktivitása, hogyha valaki ott jelen van, esetleg valamit képvisel is, valami terméket forgalmaz, vagy akár szolgáltatást, akkor nyilván ez nem egy ördögtől való dolog, hogy követőket szerez ezzel magának. Hogy,
1: persze.
0: Vagy én nem tartom ördögtől való dolognak. Ez abszolút hozzátartozik már a mindennapjainkhoz. Hát neked is ugye van egy influencer ténykedéssel is, ezt azért szerintem elmondhatjuk.
1: Persze.
0: Úgyhogy neked is azért majd, hogy napi szinten fölkerülhet valami, nem? Úgy sejtem, hogy...
1: Igen, hát nem ilyen... mindig rólam. Van, nyilván. Hogy mondjuk az egyik kutyusomról, vagy valami kislányomról, van, hogy valamilyen eseményfotót teszek fel, de igen, alapvetően, aki egy kicsit aktívabban mozog a közösségi médiában, vagy valamilyen céllal, az jó, hogyha hát ha nem is minden nap, de legalább két naponta egy apró részletet megmutat a napjából, vagy az életéből, vagy abból, amit képvisel.
0: Na, nekem ez egyébként így még ideális is, hogy én rádiózom, én alapvetően a hangomat teszem így nyilvánossá, és természetesen nem csak a hangomat, hanem végül is a legnagyobb plusz FM-es slágereket is, úgyhogy akkor most megint azok következnek.
2: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel! Reggeli Plusz! Reggeli Plusz! A Plusz FM-en!

0: Ennyi fért bele a hét utolsó ébresztőjébe, de nem kell pánikolni, továbbra sem hagyunk el magatokra benneteket, mert még a nap további részében is, persze a hétvégén is hallgathatjátok a jobbnál jobb zenéket. Most rögtön egyébként érkezik is Szegedi Mária.
1: Őt pedig Keserű Tomi fogja követni 15 órától. Aztán természetesen ma is lesz zenevonat, és azt se felejtsük el, hogy van nekünk egy műsorunk, ami péntek és szombat este 9 órai kezdettel, 2 órán át szól majd nektek, DJ Diszkózának köszönhetően, úgyhogy feltétlenül hallgassátok majd őt a Party Plus-ban. Mi köszönjük a figyelmeteket, az elmúlt 2 órában Hosszú Sanyit,
0: és persze Balázs Anitát hallottátok, hétfőn pedig természetesen ismét fogjátok, mert lesz újra Reggeli Plusz 6 órától 8-ig.
1: Addig is szép élményekben, pihenésben és vidám percekben gazdag hétvégét kívánunk, és ne felejtjétek, az egyetlen személy, aki igazán motiválni tud, az te magad vagy. Legyen szép napotok!
0: És persze, jó rádiózást kívánunk!
2: Itt a Plusz FM. Reklám. Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhellyel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy tartós padló, a Dedemannál a Sharan Gris beltéri járólap négyzetmétere csak 39,90 bané. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ro-t és a wavesfestival.ro-t.
5: A Suzuki hivatalosan megérkezett a Nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában, Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 ezer kilométer garancia közvetlenül a gyártótól. Már 15.515 eurótól. Suzuki-t, mert megéri.
6: Óvd meg megtakarításaidat a 4 hónapos futamidejű Fresh Money euróbetéttel, évi 2,5%-os kamattal, valamint Benere árfolyamon számított lei euró, euró lei devizaváltással a Smart Hour keretében a Smart Mobile alkalmazásban. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Gyere az első nagyváradi Attack Hiperdiscountba az Ogorului út 65G szám alá a Szülősi út végénél. Vásárolj 350 g-os Napolect Gust Domol Telemeát csupán 12,49 banért, valamint egy tekercses 3 rétegű kilopapírtörlőt csupán 9,99 banért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek naponta 6 és 21 óra között. Attack, le az árakkal!
2: FM-en, interneten és mobilon
8: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
2: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
9: Egyre több cég tartozik az államnak. 2026 első negyedévében közel 2000-rel nőtt a tartozást elhalmozó vállalkozások száma. 3 egymást követő elcsökkentés után tegnap újra árat emelt a piacvezető Petrom a romániai töltőállomásai. Gyanúsan sok készpénzt utaztatnak a román határon keresztül. Nagyobb része Ukrajnából, a Moldovai Köztársaságból és Törökországból érkezik. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az első negyed év végén több mint 47 ezer cégnek voltak tartozásai az állammal szemben, írja az economedia.ro. Ez 4,2%-os növekedést jelent 2025 hasonló időszakához képest. A Riszkó pénzügyi elemzési online platform adatai szerint miközben az adósok száma nőtt, az adósság összege, ha nem is látványosan, de csökkent. Március végén hozzávetőleg 77 milliárd lei volt az állammal szembeni tartozások értéke. Az adósságállomány legnagyobb tételét az adótartozások jelentették. A cégek ugyanakkor jelentős adósságot halmoztak fel a nyugdíj és az egészségbiztosítási, valamint a munkanélküliségi járulék tekintetében. A legnagyobb összeggel az építési vállalkozások tartoztak az államnak, majd az élelmiszerek, illetve más termékek kiskereskedelmével foglalkozó cégek következnek. Három egymást követő elcsökkentés után tegnap újra árat emelt a piacvezető Petrom a romániai töltőállomásain. Ez az első áremelés, amelyet a Petrom három olyan egymást követő elcsökkentés után hajtott végre, amelyek során a gázolajára literenként 45 banival csökkent. A legutóbbi üzemanyag árcsökkentés két nappal ezelőtt történt. A Pekó Online Ármonitor szerint hasonló lépéseket láthattunk az OMV töltőállomásain is. A MOL viszont 15 banival emelte a gázolajárát. 1,7 milliárd eurót meghaladó értékű készpénz lépte át az államhatárt az utóbbi két évben, derül ki a pénzügyminisztérium adataiból. Egyértelmű, hogy a valós összeg ennél nagyobb volt. Ez csupán a bevallások összértéke. A legtöbb készpénz a teljes összeg 73%-a Ukrajnából érkezett, majd Moldova Köztársaság és Törökország következett. A kivitt pénz legnagyobb része Törökország és Ausztria felé vette az irányt. Az adatok elemzése során kiderült, hogy ugyanazon személyek gyakran lépik át a határt ugyanazon az útvonalon közlekedve. Ukrajna felől 1464 alkalommal hoztak jelentős mennyiségű bejelentett összeget. A legtöbb készpénz a Szereti és a Halmi határát kelőn haladt át.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
10: Változékony lesz az időjárásunk a mai nap folyamán, a délelőtti órákban záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk, délutánra azonban kissé felszakadozik a felhőzet, majd ismét csapadékra késő délutáni esti órákban számíthatunk. A napi maximumok pedig 21-22 fok körül alakulnak, északára 11 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján szombaton és vasárnap is csapadékos időjárásunk lesz, a napi maximumok pedig 18-20 fok körül alakulnak majd.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz közlekedési információk.
10: A Fő és a Mihály Eminescu, tehát a Szaniszló utcák kereszteződésében zajló munkálatok miatt május 17-ig lezárták a Mihály Eminescu utcát a gépjárműforgalom előtt. Itt a régi burkolatot bontják el, és új térköveket helyeznek le. Azt is jó, ha tudjátok, hogy június 2-ig lezárták a Pelikánulói utcát az autóforgalom előtt, azonban jó hír, hogy a környéken lakók számára biztosítják a behajtást. Jó utat, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
10: 8 óra múlt 3 perccel, a 89,6-on pedig elstartol a Plusz FM délelőtti adása. Szegedi Mária vagyok, nagyváradiak, környékbeliek, és déli 12 óráig elkísérlek benneteket. Érkezem helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és a legszuperebb slágerinkkel természetesen. És ha már slágerek, akkor kezdjük egy jó kis The Weeknd dallal. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok nektek!
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagy vár!

Nagyváradi a környékbeliek, egy helyi info, lebontják Nagyvárad lakótelepi hulladéktároló szigeteit, hogy azokat digitalizált ökológiai hulladékgyűjtő konténerekre cseréljék. A városban 367 hulladékgyűjtőpontot létesítenek, elsősorban a Rogérius és az Ősi városrészekben. Az új rendszert nem egységesen vezetik be a város teljes területén, a helyszíneket a lakóvezetek típusa, a népsűrűség, a technikai lehetőségek és a köztisztasági szolgáltatás megszervezése alapján határozzák meg, és június végéig befejezik ezt a szakaszt. A hulladék elszállításának gyakoriságát a lakótársulásokkal kötött szerződések szabályozzák.

Slágerek, magyar kedvencek és helyi információk itt a 89,6-on. Pluszosok egy kísérleti program keretében üzembe helyezte a nagyváradi önkormányzat a város első Smart City típusú parkolóautomatáját. Az új berendezés a Városháza épülete mellett a Teleki utcán, tehát a Primeriei 3 szám alatt található a villamos sínek közelében. Az intelligens automata nem csupán a parkolási díjak befizetésére szolgál, hanem ugyanitt el lehet intézni számos közszolgáltatás kifizetését, anélkül, hogy nekünk ügyfélszolgálati ablakhoz kellene mennünk. Ki lehet fizetni a parkolási díjakat, a helyi adókat és illetékeket, például épületű telek és gépjárműadó, anyagkönyvi díjak, szabálysértési bírságok vagy személynyilvántartási illetékek, közüzemi számlákat beleértve az áram, gáz, internet, televízió, telefon, víz és szemétszállítási díjakat. Továbbá lehetőség van a biztosítási díjak befizetésére a rendszerben elérhető partnereken keresztül, a banki hiteltörlesztésekre számos pénzügyi intézmény felé, a személyazonosítókmányokkal és gépjárművekkel kapcsolatos illetékek kifizetésére, például személyigazolvány, útlevél, jogosítvány vagy esetleg forgalmi ügyintézés esetén. Ezek mellett más romániai önkormányzatok felé fennálló adók és illetékek rendezése is lehetséges. A fizetés történhet bankkártyával, illetve készpénzzel. Fontos azonban tudni, hogy az automata nem ad vissza készpénzes visszajárót, ezért az önkormányzat arra kéri a lakosokat, hogy lehetőség szerint bankkártyával fizessenek, vagy fix összeggel. A kezdeti időszakban érkező visszajelzések alapján döntik majd el, hogy hová kerüljenek a következő Smart City állomások, és a Városháza arra biztatja a nagyváradiakat, hogy próbálják ki az új rendszert, nem csak parkolás, hanem a mindennapi ügyintézés során is. És adjanak visszajelzést!

0: és Beberexe Kettőségvel fél időhöz érkeztünk itt a péntek délelőtti plusz első órájában. Jó reggelt, nagyváradiak, környékbeliek! A stafétát átadom Ábrahám Miklósnak, aki érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, például azzal, hogy hamarosan újraindul a forgalom a Nagyváradi Onés Télor és a Tudor Vladimirescu utcák kereszteződésében. A részletekért mindenképp maradjatok velünk, Miklós érkezik, én pedig a hírek után a legszuperebb slágerekkel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Képzelj el egy világot, ahol a zene, a kultúra, a hagyományok és a gasztronómia találkozik. Május 3-a és 17-e között a Festum Varadinum rendezvénysorozaton fergeteges koncertek, izgalmas kiállítások, könyvbemutatók, majális és a Borpart vár rád Nagyváradon. A részletekért kövess minket Facebookon, vagy látogass el a www.festumvaradinum.ro oldalra.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartani.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved az otthonod homlokzatának elegáns megjelenése, a Dedemánnál a 17 liter fászát kültéri mosható festék 3 liter alapozóval csak 229 lej. Dedemán segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhá a xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhá, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
5: Nem lehet mindenkiből autóversenyző. De egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új felnék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
6: Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
7: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett, egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
8: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Május 20-áig a 6 doboz egyenként 0,5 literes Golden Brau világos sörára 17 lej 45 bani, valamint 100 g csont és bőr nélküli csirkemellára csupán 2 lej 99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta. Szupeko!
9: Étel után puffadás, kell nekem egy változás. Nem használok autót, ebéd után sétálok. Vitaminadagom szép, mérek ásványt, fehérjét. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem. Emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású Kebene Enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene Enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
10: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiszkontba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 0,75 literes Budorjászka bort különböző kiszerelésben csupán 19,99 banért, valamint 500 g-os Comtim Grill kolbászt csupán 11,99 banért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
11: FM-en, interneten és mobilon.
12: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
11: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
13: Románia euró 10 milliókkal szubvencionálta a kínai autógyárakat. Ugyanis a Roncsautó Plusz program messze a legnépszerűbb járműve a Kínában gyártott Dacia Spring volt. Hamarosan újraindul a forgalom a nagyváradi Onestilor és a Tudor Vladimirescu utcák kereszteződésében. A kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítása nélkül próbálja erősíteni a hadsereg társadalmi bázisát Franciaország és Románia is. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A bukaresti kormányok 9 év alatt mintegy 28 millió euróval támogatták meg a kínai autógyártást. Írja a kurzdegovernare.ro. A Környezetvédelmi Minisztérium adatai szerint az elektromos autók vásárlására kifizetett szubvenciók 16,5%-a a kínai gyártók zsebébe került. Abszurd módon a támogatások legnagyobb haszonélvezője a Renault volt, amely több mint 21 ezer Dacia Springet értékesítette a Roncsautó Plus program keretében. Ezt a főleg városi közlekedésre alkalmas modellt, bár Dacia márka nével forgalmazzák, kizárólag a Kínában gyártják. Idén valószínűleg ez már nem történik meg, mivel a környezetvédelmi tárca úgy tervezi, hogy kizárólag Európában gyártott járműveket lehet majd vásárolni a Roncsautó program keretében. Hamarosan újraindul a forgalom a nagyváradi Onestilor és a Tudor Vladimirescu utcák kereszteződésében. A munkálatok jelenlegi állása szerint a kivitelezőknek már csak a végső aszfaltréteg leterítése és az útburkolati jelek felfestése maradt hátra. A városvezetés szerint megszűnik a Decebál úti aluljáró kijáratánál jelenleg működő ideiglenes körforgalom. A járművek pedig az új Onestilor utcai körforgalomban tudnak majd visszafordulni. Az utcák kereszteződését tavaly szeptemberben zárták le. Az új körforgalom és az aluljáró megépítése várhatóan jelentősen javítja majd a közlekedést a környéken, amely az egyik legfontosabb összeköttetés a Rogerius és ősi városrészek között. A kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítása nélkül próbálja erősíteni a hadsereg társadalmi bázisát Franciaország és Románia is. Emmanuel Macron francia elnök döntése nyomán Párizs 10 hónapos önkéntes nemzeti katonai szolgálatot vezet be, amely iránt a jelek szerint már az indulás előtt komoly az érdeklődés. Romániában szintén hasonló programot készítenek elő, ám Bukarestben egyelőre még nem kezdődhettek meg a jelentkezések. A román hadsereg tartalékos állománya súlyos hiányokkal küzd. A tervek szerint a 4 hónapos szolgálat után a résztvevők 3 országos átlagbérnek megfelelő összeget kapnának, mintegy 27 ezer lejt. Ez havi bontásban nagyjából 1000 eurónak felel meg.
11: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Változékony lesz az időjárásunk a mai nap folyamán, a délelőtti órákban záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk, délutánra azonban kissé felszakadozik a felhőzet, majd ismét csapadékra késő délutáni esti órákban számíthatunk. A napi maximumok pedig 21-22 fok körül alakulnak, északára 11 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján szombaton és vasárnap is csapadékos időjárásunk lesz, a napi maximumok pedig 18-20 fok körül alakulnak majd.
13: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
14: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
11: Plusz közlekedési információk.
0: A Fő és a Mihály Eminescu, tehát a Szaniszló utcák kereszteződésében zajló munkálatok miatt május 17-ig lezárták a Mihály Eminescu utcát a gépjármű forgalom előtt. Itt a régi burkolatot bontják el, és új térköveket helyeznek le. Azt is jó, ha tudjátok, hogy június 2-ig lezárták a Pelikánulói utcát az autóforgalom előtt, azonban jó hír, hogy a környéken lakók számára biztosítják a behajtást. Jó utat, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
11: És most vissza a zenéhez.
0: Lukasz és Steve közösével folytatjuk a péntek délelőttöt. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok nektek.
11: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Ez a Plusz FM.

nagyváradiak, környékbeliek a Föld ötödik legmagasabb hegycsúcsára, a 8462 méter magas Makalura indult április 12-én a nagyváradi Varga Csaba. Az expedíció kommunikációs partnere az MTV a Hazajáró című műsora május 13-án a kora esti órákban arról tájékoztatott, hogy nem járt sikerrel a nagyváradi hegymászó első csúcstámadása a Makalun. A sikeres akklimatizációt követően Csaba május 10-én elindult a Föld ötödik legmagasabb hegycsúcsára, a Makalura. Miközben a kettes tábor felé haladt, a hármas tábor alatti meredek hegyoldalon körülbelül 7200 méteres magasságban lavina zúdult le. A nagyváradi hegymászó két éjszakát töltött a kettes táborban, majd kedden tovább indult felfelé, és magyar idő szerint 12:30-kor elérte a hármas tábort. Odafent azonban orkán erejű szél fogadta. A körülmények nem adtak valódi esélyt a biztonságos csúcstámadásra, ezért szerdán visszaereszkedett az alaptáborba. Csaba most pihen, regenerálódik, és várja a következő kedvező időjárási ablakot, hogy újra megpróbálhassa a csúcs elérését, írja a Hazajáró. A helyiek által Nagy Fekete Hegynek nevezett csúcs a Himalája-hegységben, Nepál és Tibet határán emelkedik. A piramis alagú Gigászi Kolosszus központi csúcsát elsőként 1955. május 15-én egy francia expedíció tagja érték el. A magyarok közül eddig Erős Zsolt és Barna Dániel álltak a csúcson 2008. május 18-án. Ha Varga Csabának

Kerülne meghódítani a csúcsot, ez lenne a 7. 8000-es, amit pótlagosok szikén és magas hegyi teherhordók segítség nélkül elérne. Szurkoljunk tehát Csabának, hogy ez sikerüljön neki, és egészségben, épségben hazatérjen. Szorítunk neked, Csaba!

reggelt, Nagyváradi a környékbeliek, egy újabb helyi információ. Hamarosan elkezdődhetnek Nagyvárad két legnagyobb közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai. A Körös Áruháznál és a vasútállomásnál tervezett közúti aluljáró építésére már kiadták a munkakezdési rendeleteket. Sebastian Márkis, a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal műszaki igazgatója arra kérdésre, hogy hogyan változik a forgalom az érintett övezetekben, elmondta, hogy annyit lehet eddig tudni, hogy egy összekötő utat terveznek kialakítani a Louis Pasteur és a Fő utca között, a járványkórház és az óvoda környezetében. A tervek szerint az autóforgalmat levezetik a föld alá, miközben a villamosok és autóbuszok a felszínen közlekednek majd. Emellett teljesen átalakítják a vasútállomás előtti teret is, az aluljáró fölött közteret alakítanak ki, a Bukarest téren pedig intermodális csomópont jön létre. A beruházás részeként felújítják a Fő utca útfelületét és járdáit is, korszerűsítik a villamos és busz megállókat, valamint kicserélik a felső vezetéktartó oszlopokat is. Hamarosan elkezdődhetnek tehát a munkálatok a Körös Áruháznál és a vasútállomásnál.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money. We don't need your money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

buszosok, ha épp úton vagytok és sebességmérést, torlódást, vagy netalán útleszárást észleltek valahol, mindenképp hívjatok, szóljatok nekem is. 0359 17 22 22 ezen a számon csörgethettek, de írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734 17 22 22-es telefonszámunkra. És ott vagyunk Facebookon és Instagramon is, ne felejtjétek. Most zárjuk a péntek délelőtti plusz első óráját, a stafétát Ábrahám Miklósnak adom át, aki érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. A következő órában pedig a Nox Dalával várlak vissza benneteket. Mutat

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél. Fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
2: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küld el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk.
1: Kezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: Gyere az első nagyváradi Attack Hiperdiscountba az Ogorulúj út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 350 g-os Napolact Gust Domol telemeát csupán 12,49-ért, valamint egy tekercses 3 rétegű kilópapírtörlőt csupán 9,99-ért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek naponta 6 és 21 óra között. Attack, le az árakkal!
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, 1 közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Románia euró 10 milliókkal szubvencionálta a kínai autógyárakat. Ugyanis a Roncsautó Plusz program messze legnépszerűbb járműve a Kínában gyártott Dacia Spring volt. Hamarosan újraindul a forgalom a nagyváradi Onestilor és a Tudor Ladimirescu utcák kereszteződésében. A kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítása nélkül próbálja erősíteni a hadsereg társadalmi bázisát Franciaország és Románia is. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A bukaresti kormányok 9 év alatt mintegy 28 millió euróval támogatták meg a kínai autógyártást. Írja a kurzdegovernare.ro. A Környezetvédelmi Minisztérium adatai szerint az elektromos autók vásárlására kifizetett szubvenciók 16,5%-a a kínai gyártók zsebébe került. Abszurd módon a támogatások legnagyobb haszonélvezője a Renault volt, amely több mint 21 ezer Dacia Springet értékesítette a Roncsautó Plusz program keretében. Ezt a főleg városi közlekedésre alkalmas modellt, bár Dacia márkanével forgalmazzák, kizárólag Kínában gyártják. Idén valószínűleg ez már nem történik meg, mivel a környezetvédelmi tárca úgy tervezi, hogy kizárólag Európában gyártott járműveket lehet majd vásárolni a Roncsautó program keretében. Hamarosan újraindul a forgalom a nagyváradi Onestilor és a Tudor Ladimirescu utcák kereszteződésében. A munkálatok jelenlegi állása szerint a kivitelezőknek már csak a végső aszfalt réteg leterítése és az útburkolati jelek felfestése maradt hátra. A városvezetés szerint megszűnik a Decebál úti aluljáró kijáratánál jelenleg működő ideiglenes körforgalom. A járművek pedig az új Onestilor utcai körforgalomban tudnak majd visszafordulni. Az utcák kereszteződését tavaly szeptemberben zárták le. Az új körforgalom és az aluljáró megépítése várhatóan jelentősen javít majd a közlekedést a környéken, amely az egyik legfontosabb összeköttetés a Rogerius és Ősi városrészek között. A kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítása nélkül próbálja erősíteni a hadsereg társadalmi bázisát Franciaország és Románia is. Emmanuel Macron francia elnök döntése nyomán Párizs 10 hónapos önkéntes nemzeti katonai szolgálatot vezet be, amely iránt a jelek szerint már az indulás előtt komoly az érdeklődés. Romániában szintén hasonló programot készítenek elő, ám Bukarestben egyelőre még nem kezdődhettek meg a jelentkezések. A román hadsereg tartalékos állománya súlyos hiányokkal küzd. A tervek szerint a 4 hónapos szolgálat után a résztvevők 3 országos átlagbérnek megfelelő összeget kapnának, mintegy 27 ezer lejt. Ez havi bontásban nagyjából 1000 eurónak felel meg.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Változékony lesz az időjárásunk a mai nap folyamán, a délelőtti órákban záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk, délutánra azonban kissé felszakadozik a felhőzet, majd ismét csapadékra késő délutáni esti órákban számíthatunk. A napi maximumok pedig 21-22 fok körül alakulnak, északára 11 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján szombaton és vasárnap is csapadékos időjárásunk lesz, a napi maximumok pedig 18-20 fok körül alakulnak majd.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
5: Május 17-ig lezárták a Szaniszló, tehát a Mihály Eminescu utcát a gépjármű forgalom előtt. Az intézkedésre a Fő és a Mihály Eminescu utcák kereszteződésében zajló munkálatok miatt van szükség. Továbbá ivóvíz és csatornahálózat bővítési és felújítási munkálatok miatt lezárták június 2-áig a Pelikánolói utcát az autóforgalom előtt. Ugyanakkor a környéken lakók számára biztosítják a behajtást. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: Szép jó reggelt, Nagyváradi a környékbeliek, 2026. május 15-e péntek, a hét utolsó munkanapja. Remélem jól vagytok és minden rendben veletek. Ma a Zsófiákat ünnepeljük, névnapjuk alkalmából Isten éltesse őket nagyon sokáig, és persze a születésnaposokat is, hatalmas ölelést küldök mindenkinek. Én Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig itt vagyok veletek. Hívjatok, írjatok üzenetet, ha bármilyen kérdésetek vagy információtok van, én pedig cserébe hozom is a legszuperebb slágereket. Kezdésnek itt van a Nox és a 100-szor ölej még című daluk. Jó utat, jó rádiózást, és jó munkát kívánok nektek!
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM. Plusz.

Slágerek, magyar kedvencek és helyi infók itt a Péntek délelőtti pluszban. Továbbra is szünetel a villamosforgalom a kettes vonalon, pluszosok. A Nagyváradi Helyi Közlekedési Vállalat, tehát az OTELE közleményében arról tájékoztat bennünket, hogy pályakarbantartási munkálatok folytatása miatt meghosszabbítják a kettes villamosvonal korlátozásának időszakát, ezúttal határidőt nem írtak. Az Ősi és az Aviatorilor megálló közötti szakaszon a továbbiakban is egy kétirányú villamos közlekedik, amely körülbelül 20 perces követési idővel szállítja az utasokat. Az Ősi végmegállótól munkanapokon 5 és 23.20 között indul a villamos, míg hétvégén 5.40 és 22.20 között közlekedik. Az Aviatorilor megállóból munkanapokon 4.50-től 23.10-ig, hétvégén pedig 5.30 és 22.10 között indul a kétirányú villamos. További jó utat és jó rádiózást, a folytatás már érkezik is.

Figyelem pluszosok, pár napig néma marad a váradi városháza torony órája az épületben zajló javítási munkálatok miatt. Május 13-án 8:40-től leállították a város ikonikus szerkezetét. Az intézkedésre azért volt szükség, mert felújítási munkálatok során kicserélik a torony elektromos kapcsolótábláját is. A leállítás ideje alatt az óra nem működik, illetve az óránkénti jánkó induló sem hangzik el. A munkálatokat várhatóan pár nap alatt befejezik, ezt követően újra működésbe helyezik a toronyórát. Olvasható a polgármesteri hivatal közleményében. Az 50 méteres 1900 és 1903 között épült tornyon elhelyezett óra több mint 120 éve mutatja a pontos időt.

0: Nagyváradiak, környékbeliek, 9 óra 26 perc, ez pedig azt jelenti, hogy fél időhöz érkeztünk. A folytatásban egy rövid reklámot követően Ábrahám Miklós kollégám érkezik a hírekkel. Például azzal, hogy hamarosan újraindul a forgalom a nagyváradi Onés Tilor és a Tudor Vladimirescu utcák kereszteződésében. A részletekért mindenképp maradjatok velünk, Miklós érkezik, én pedig a hírek után, a legszuperebb slágerekkel. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! A Festum Varadinum fergeteges bulikkal és változatos koncertekkel vár május 3-a és 17-e között.
2: Irigy, Hónajmirigy,
1: Konyha,
2: Hooligans,
1: Kicsi Gesztenye Klub,
2: Gangsta Zuli és a Kartel,
1: Jude Law,
2: Mobilmánia Viki Rágyulával,
1: Budapest Folk Band,
2: Betonhofi,
1: Sárik Péter Trió és Kosika,
2: Ladány Bele 27,
1: Luisa Zán és Gyárfás István Trió,
2: Váradi Roma Café,
1: Subtons,
2: és természetesen számos nagyváradi zenekar is színpadra lép a fesztiválon.
1: Részletek a Facebookon és a festumvaralinum.ro oldalon.
3: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinxilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinxilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a még több otthoni kikapcsolódás, a Dedemannál a Sea Rose kanapé 899 lej. Ezen kívül az ING hitelkártyával 6, 9 vagy 24 kamatmentes részletben is fizethetsz a vásárlás értékétől függően. Részletek az ING.ro oldalon vagy bármelyik ING irodában. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
5: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küld el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon.
1: Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk.
3: Gyere az első nagyváradi Áthág Hiperdiszkontba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 0,75 literes budorjászkábort különböző kiszerelésben csupán 19,99-ért, valamint 500 g-os Comtim grill kolbászt csupán 11,99-ért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áthág, le az árakkal!
1: FM-en, interneten és mobilon
6: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
1: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Románia euró 10 milliókkal szubvencionálta a kínai autógyárakat. Ugyanis a Roncsautó Plusz program messze legnépszerűbb járműve a Kínában gyártott Dacia Spring volt. Hamarosan újraindul a forgalom a nagyváradi Onés Tilor és a Tudor Vladimirescu utcák kereszteződésében. A kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítása nélkül próbálja erősíteni a hadsereg társadalmi bázisát Franciaország és Románia is. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A bukaresti kormányok 9 év alatt mintegy 28 millió euróval támogatták meg a kínai autógyártást, írja a kurzdegovernare.ro. A Környezetvédelmi Minisztérium adatai szerint az elektromos autók vásárlására kifizetett szubvenciók 16,5%-a a kínai gyártók zsebébe került. Abszurd módon a támogatások legnagyobb haszonélvezője a Renault volt, amely több mint 21 ezer Dacia Springet értékesítette a Roncsautó Plusz program keretében. Ezt a főleg városi közlekedésre alkalmas modellt, bár Dacia márkanével forgalmazzák, róla Kínában gyártják. Idén valószínűleg ez már nem történik meg, mivel a környezetvédelmi tárca úgy tervezi, hogy kizárólag Európában gyártott járműveket lehet majd vásárolni a Roncsautó program keretében. Hamarosan újraindul a forgalom a Nagyváradi Onestilor és a Tudor Vladimirescu utcák kereszteződésében. A munkálatok jelenleg jellese szerint a kivitelezőknek már csak a végső aszfalt réteg leterítése és az útburkolati jelek felfestése maradt hátra. A városvezetés szerint megszűnik a Decsebál úti aluljáró kijáratánál jelenleg működő ideiglenes körforgalom. A járművek pedig az új Onestilor utcai körforgalomban tudnak majd visszafordulni. Az utcák kereszteződését tavaly szeptemberben zárták le. Az új körforgalom és az aluljáró megépítése várhatóan jelentősen javítja majd a közlekedést a környéken, amely az egyik legfontosabb összeköttetés a Rogerius és ősi város részek között. A kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítása nélkül próbálja erősíteni a hadsereg társadalmi bázisát Franciaország és Románia is. Emmanuel Macron francia elnök döntése nyomán Párizs 10 hónapos önkéntes nemzeti katonai szolgálatot vezet be, amely iránt a jelek szerint már az indulás előtt komoly az érdeklődés. Romániában szintén hasonló programot készítenek elő, ám Bukarestben egyelőre még nem kezdődhettek meg a jelentkezések. A román hadsereg tartalékos állománya súlyos hiányokkal küzd. A tervek szerint a 4 hónapos szolgálat után a résztvevők 3 ország átlagbérnek megfelelő összeget kapnának, mintegy 27 ezer lejt. Ez havi bontásban nagyjából 1000 eurónak felel meg.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Változékony időjárásunk lesz a mai nap folyamán, az esernyőket ne tegyétek messzire, itt a délelőtti órákban még számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A délutáni órákban kissé felszakadozik a felhőzet, 22 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 13 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján csapadékra a hétvégén is számíthatunk.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM közlekedési információk.
0: Május 17-ig lezárták a Szaniszló, tehát a Mihály Eminescu utcát a gépjármű forgalom előtt. Az intézkedésre a Fő és a Mihály Eminescu utcák kereszteződésében zajló munkálatok miatt van szükség. Továbbá ivóvíz és csatornahálózat bővítési és felújítási munkálatok miatt lezárták június 2-áig a Pelikánolói utcát az autóforgalom előtt. Ugyanakkor a környéken lakók számára biztosítják a behajtást. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
0: A péntek délelőtti plusz folytatásában már itt is van a Hooligans és a Legyen valami című daluk. Jó utat, jó rádiózást!
1: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon. Ez a Plusz

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Zajlik Nagyváradi a környékbeliek a Festumváradi Nóm, amely idén 34. alkalommal kerül megrendezésre. Ma pénteken, május 15-én reggel iskolai programokkal indul a nap. 10 órától a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban vállalkozó, mint mentor az Én utam a sikerhez elnevezéssel hallgathatnak meg az érdeklődők egy előadást. Szintén 10 órától a Bémer téren veterán autókat csodálhatunk meg, 12 órától pedig a színház mögötti Majom-szigeten Nagyvárad vintage stílusban elnevezéssel régiségvásár veszi kezdetét. 16 órától a Borpart megnyitójára kerül sor, amelyet immár 5. alkalommal rendeznek meg, ahol a köröspart hangulata találkozik a minőségi borok és a zenevilágával. A megnyitó után közvetlenül 16-15-től Bozond és a Vakvarjak fogott fellépni, 17 órától DJ Rokvai fog zenélni, aztán fellép még számos zenekar az este folyamán. A Nagyváradi The Klezmer, a No Cable Acoustic, a Sárik Péter Trió és Kosszika, valamint a Ladány Bene 27 is. A részletes programokat a festumvaradinum.ro oldalon olvashatjátok, böngészhetitek, illetve kövessétek őket Facebookon. Zajlik tehát a 34. Festumvaradinum Nagyváradon.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

Koncertusok, a Nagyváradi Állami Egyetem képzőművészeti kara ismét meghirdette a vázlatfüzet Emlékek a jövőből országos vizuális művészeti versenyt, amely idén harmadik alkalommal várja a fiatal alkotókat. A kezdeményezés célja, hogy felfedezze és támogassa a tehetséges diákokat, akik művészi pályára készülnek. A verseny különlegessége, hogy nem kész, kidolgozott műveket várnak, hanem a kreatív folyamat közvetlen lenyomatát, a vázlatfüzetet vagy képi naplót. A pályázók szabadon választhatnak technikát. A hagyományos kézirajztól kezdve a digitális képfeldolgozásig minden megengedett. A jelentkezéshez egy legalább 10 munkát tartalmazó vázlatfüzetet kell beszkennelni és PDF formátumban benyújtani az artevisuale.gmail.com e-mail címre. Fel kell tüntetni a személyes adatokat a választott képzési program megjelölésével, például design, grafika, divattervezés, díszítőművészet vagy épp esetleg festészet. A beadási határidő június 12-e. A verseny nem csak szakmai elismerést, hanem komoly előnyt is jelenthet a továbbtanulásnál, ugyanis az első díjasok felvételi vizsga nélkül államilag finanszírozott helyre juthatnak be az egyetemre, míg a második és harmadik helyezettek mentesülnek a felvételi első rostáló jellegű próbája alól. A nyertes munkákat az egyetem online felületein is bemutatják. További részleteket az egyetem honlapján olvashattok.

0: Ez volt a Lost Frequencies és a The Feeling című daluk, ezzel pedig zárjuk a péntek délelőtti plusz második óráját. Hamarosan 10 óra a stafétát Ábrahám Miklós kollégám veszi át, aki érkezik a hírekkel. Fogadjátok őt nagy szeretettel, előtte pedig elmondanám nektek, hogyha van bármilyen információtok, kérdésetek, bátran hívjatok. Déli 12 óráig elérhető vagyok. 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk. SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Bátran hívjatok, üzenjetek, én pedig mutatom, hogy mivel jövök vissza hozzátok a következő órában. Ez lesz a...
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
3: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
5: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Egyre több cég tartozik az államnak. 2026 első negyedévében közel 2000-rel nőtt a tartozást elhalmozó vállalkozások száma. 3 egymást követő elcsökkentés után tegnap újra árat emelt a piacvezető Petrom, a romániai töltőállomásai. Gyanúsan sok készpénzt utaztatnak a román határon keresztül. Nagyobb része Ukrajnából, a Moldovai Köztársaságból és Törökországból érkezik. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az első negyed év végén több mint 47 ezer cégnek voltak tartozásai az állammal szemben, írja az economedia.ro. Ez 4,2%-os növekedést jelent 2025 hasonló időszakához képest. A Riszkó pénzügyi elemzési online platform adatai szerint miközben az adósok száma nőtt, az adósság összege, ha nem is látványosan, de csökkent. Március végén hozzávetőleg 77 milliárd lei volt az állammal szembeni tartozások értéke. Az adósságállomány legnagyobb tételét az adótartozások jelentették. A cégek ugyanakkor jelentős adósságot halmaztak fel a nyugdíj és az egészségbiztosítási, valamint a munkanélküliségi járulék tekintetében. A legnagyobb összeggel az építési vállalkozások tartoztak az államnak, majd az élelmiszerek, illetve más termékek kiskereskedelmével foglalkozó cégek következnek. 3 egymást követő elcsökkentés után tegnap újra árat emelt a piacvezető Petrom a romániai töltőállomásain. Ez az első áremelés, amelyet a Petrom 3 olyan egymást követő elcsökkentés után hajtott végre, amelyek során a gázolajára literenként 45 banival csökkent. A legutóbbi üzemanyag elcsökkentés 2 nappal ezelőtt történt. A Pekó Online Ármonitor szerint hasonló lépéseket láthattunk az OMV töltőállomásain is. A MOL viszont 15 banival emelte a gázolajárát. 1,7 milliárd eurót meghaladó értékű készpénz lépte át az államhatárt az utóbbi két évben. Derült ki a pénzügyminisztérium adataiból. Egyértelmű, hogy a valós összeg ennél nagyobb volt. Ez csupán a bevallások összértéke. A legtöbb készpénz a teljes összeg 73%-a Ukrajnából érkezett, majd Moldova köztársaság és Törökország következett. A kivitt pénz legnagyobb része Törökország és Ausztria felé vette az irányt. Az adatok elemzése során kiderült, hogy ugyanazon személyek gyakran lépik át a határt, ugyanazon az útvonalon közlekedve. Ukrajna felől 1464 alkalommal hoztak jelentős mennyiségű bejelentett összeget. A legtöbb készpénz a Szereti és a Halmi határátkelőn haladt át.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Változékony időjárásunk lesz a mai nap folyamán, az esernyőket ne tegyétek messzire, itt a délelőtti órákban még számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A délutáni órákban kissé felszakadozik a felhőzet, 22 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 13 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján csapadékra a hétvégén is számíthatunk.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM közlekedési információk.
0: Május 17-ig lezárták a Szaniszló, tehát a Mihály Eminescu utcát a gépjármű forgalom előtt. Az intézkedésre a Fő és a Mihály Eminescu utcák kereszteződésében zajló munkálatok miatt van szükség. Továbbá ivóvíz és csatornahálózat bővítési és felújítási munkálatok miatt lezárták június 2-ig a Pelikánuló utcát az autóforgalom előtt. Ugyanakkor a környéken lakók számára biztosítják a behajtást. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 10 óra múlt 4 perccel, a 89,6-on pedig elstartol a péntek délelőtti plusz harmadik órája. Hello, nagyváradiak, környékbeliek, Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig elkísérlek benneteket itt az éterben. Érkezem helyi infókkal és programajánlókkal, valamint a legszuperbb slágerekkel. Kezdésnek merítés van Damiano DVD és a The First Time című dala. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

Mice Meet dalát hallottuk, itt na 89,6-on a Plus FM délelőtti adása szól nektek. Két új felüljárót fognak hivatalosan használatba adni a nyáron Nagyvárad közelében. A metró közelében a Váradi és a Fugyi vásárhelyi körgyűrűk kereszteződésénél épülő, illetve a Nagyváradot Félixfürdővel összekötő vasúti sín felett kivitelezett felüljárónál tartott sajtótájékoztatót hétfőn Mircea Málán megyei tanácselnök. A Nagyváradi és Fugyi vásárhelyi körgyűrűk kereszteződésénél épülő felüljáró 560 méter hosszú. A munkálatok tavaly augusztusban kezdődtek el, és jelenleg 93%-nál tartanak. Ez pedig azt jelenti, hogy gyakorlatilag kialakították már az egész infrastruktúrát, elkészültek a rámpák és maga a felüljáró is, illetve mindenhol lefektették az aszfaltburkolatot. A másik a Váradi körgyűrűn, a Nagyvárad és Félixfürdő közti vasúti pályaszakasz felett épülő felüljáró 810 méter hosszú, és menetirányonként két-két sávos. Ennél 55%-ban végeztek a munkálatokkal. Ez a beruházás egyébként a vasút villamos projekt részét képezi.

slágerek, magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk itt a Plusz FM délelőtti adásában. Hamarosan elérhető lesz az elektronikus orvosi nyilvántartása és felhasználó név, valamint jelszó segítségével minden beteg hozzáférhet majd a saját digitális korlapjához, a mobiltelefonjáról, laptopjáról, számítógépéről vagy táblagépéről, közölte az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnöke. A modern informatikai architektúrával rendelkező platform funkcionalitás tekintetében felülmúlja jelenlegit, és összekapcsolható lesz más egészségügyi informatikai rendszerekkel. Ugyanakkor lényeges újítás, hogy egy felhasználó név és egy jelszó segítségével minden páciens hozzáférhet majd a saját korlapjához, és a páciens kortörténete minden orvos számára látható lesz, akihez a beteg fordul. A platform nyártól válik elérhetővé.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

0: óra 28 perc, a folytatásban pedig már át is adom a stafétát Ábrahám Miklós kollégámnak, aki érkezik a hírekkel. Például azzal, hogy a Roncsautó Plus program messze legnépszerűbb járműve a Kínában gyártott Dacia Spring volt. Valamint arról is szó lesz, hogy hamarosan újraindul a forgalom a nagyvárani Onestilor és a Tudor Vladimirescu utca kereszteződésében. A részletekért mindenképp maradjatok velünk itt a Pluszon, a hírek után pedig folytatjuk a legnagyobb slágerekkel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszare, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszare.shop.ro-ra további információkért.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyváron. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Románia euró 10 milliókkal szubvencionálta a kínai autógyárakat. Ugyanis a Roncsautó Plusz program messze legnépszerűbb járműve a Kínában gyártott Dacia Spring volt. Hamarosan újraindul a forgalom a nagyváradi Onestilor és a Tudor Vladimirescu utcák kereszteződésében. A kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítása nélkül próbálja erősíteni a hadsereg társadalmi bázisát Franciaország és Románia is. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A bukaresti kormányok 9 év alatt mintegy 28 millió euróval támogatták meg a kínai autógyártást. Írja a kurzdegovernare.ro. A Környezetvédelmi Minisztérium adatai szerint az elektromos autók vásárlására kifizetett szubvenciók 16,5%-a a kínai gyártók zsebébe került. Abszurd módon a támogatások legnagyobb haszonélvezője a Renault volt, amely több mint 21 ezer Dacia Springet értékesítette a Roncsautó Plus program keretében. Ezt a főleg városi közlekedésre alkalmas modellt, bár Dacia márkanével forgalmazzák, róla Kínában gyártják. Idén valószínűleg ez már nem történik meg, mivel a környezetvédelmi tárca úgy tervezi, hogy kizárólag Európában gyártott járműveket lehet majd vásárolni a Roncsautó program keretében. Hamarosan újraindul a forgalom a nagyváradi Onestilor és a Tudor Vladimirescu utcák kereszteződésében. A munkálatok jelenlegi állása szerint a kivitelezőknek már csak a végső aszfalt réteg leterítése és az útburkolati jelek felfestése maradt hátra. A városvezetés szerint megszűnik a Decebál úti aluljáró kijáratánál jelenleg működő ideiglenes körforgalom. A járművek pedig az új Onestilor utcai körforgalomban tudnak majd visszafordulni. Az utcák kereszteződését tavaly szeptemberben zárták le. Az új körforgalom és az aluljáró megépítése várhatóan jelentősen javítja majd a közlekedést a környéken, amely az egyik legfontosabb összeköttetés a Rogerius és ősi városrészek között. A kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítása nélkül próbálja erősíteni a hadsereg társadalmi bázisát Franciaország és Románia is. Emmanuel Macron francia elnök döntése nyomán Párizs 10 hónapos önkéntes nemzeti katonai szolgálatot vezet be, amely iránt a jelek szerint már az indulás előtt komoly az érdeklődés. Romániában szintén hasonló programot készítenek elő, ám Bukarestben egyelőre még nem kezdődhettek meg a jelentkezések. A román hadsereg tartalékos állománya súlyos hiányokkal küzd. A tervek szerint a 4 hónapos szolgálat után a résztvevők 3 országos átlagbérnek megfelelő összeget kapnának, mintegy 27 ezer lejt. Ez havi bontásban nagyjából 1000 eurónak felel meg.
1: És most vissza a zenéhez!
0: A péntek délelőtti plusz folytatásában itt van a Well Hello és a Rakpart című daluk. Nyújtat, jó rádiózást!
1: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon! Ez a Plusz FM. Ez

Plusz a sok időseknek szóló mozgásprogramot indított a Nagyváradi Szociális Ellátási Igazgatóság és a Váradi Új Akropolisz Egyesület. A közös kezdeményezés célja, hogy támogassa a nagyváradi idősek egészségét, aktív életmódját és közösségi kapcsolatait. A program keretében a nyugdíjasokat minden csütörtökön 11 órától várják a váradősi multifunkcionális idős központban, a Kazabán utca 52/A szám alá, ahol könnyű kifejezetten idősek számára összeállított torna gyakorlatokon vehetnek részt. A foglalkozásokat úgy alakították ki, hogy fizikai állapottól függetlenül bárki bekapcsolódhasson azokba. Anka Grama, a Szociális Igazgatóság vezetője kiemelte, hogy szeretnék, ha ezek a foglalkozások rendszeres heti találkozási ponttá válnának a nagyváradi idősek számára, ahol biztonságosan mozoghatnak és aktív tagjai maradhatnak a közösségnek. A részvétel ingyenes, az érdeklődők pedig további információkat kérhetnek, illetve jelentkezhetnek a 0770 988 624-es számon.

Tengerek, magyar kedvencek és programajánlók itt a Pluszon. Május 16-án szombaton 17 órakor a Percumi Színházi gyűjtemény termében. A toll megpihent, de a vonalak tovább élnek címmel kerül sor Sólyom Lajos nagyváradi grafikus művész miniatűreiből és ex-libriszeiből összeállított kiállítás megnyitójára. A szervező a Perciumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság. A kiállítást megnyitja Vojtichek Ilona, könyvkiadó, nyomdász. A házigazda szerepét pedig Kistorék Ildikó és Meleg Vilmos látja el. Mindenkit nagy szeretettel várnak. A helyszín Pável utca 10 szám, a belépés ingyenes, adományokat elfogadnak.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Újváradiak, környékbeliek, ha bármi rendkívüli tapasztalatok az utakon, bátran hívjatok. 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk. SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, de üzenhettek Facebookon és Instagramon keresztül is. Most pedig zárjuk a délelőtti plusz harmadik óráját, hamarosan 11 óra. Ez azt jelenti, hogy érkeznek a hírek. A mai nap folyamán ezt Ábrahám Miklós kollégám szállítja nekünk. Fogadjátok szeretettel, én pedig a következő órában ezzel a Klassz Slágerrel várlak vissza benneteket. Mutatom!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a könyveid rendezett tárolása, a Dedemannál a Margate könyvespolc csak 599 lej. Ezen kívül az ING hitelkártyával 6, 9 vagy 24 kamatmentes részletben is fizethetsz a vásárlás értékétől függően. Részletek az ING.ro oldalon vagy bármelyik ING irodában. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: FM-en, interneten és mobilon
4: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
1: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Több tízezer gyerek nő fel szülők nélkül, bár csökkent a számuk, a helyzet...
1: FM-en, interneten és mobilon
4: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
1: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Több tízezer gyerek nő fel szülők nélkül, bár csökkent a számuk, a helyzet továbbra is aggasztó. Riasztó adatokat hozott nyilvánosságra a növényvédőszerek ellen fellépő civil szervezetek koalíciója. Egy új turisztikai besorolás a resort hivatalos létrehozásával tennék vonzóbbá az összetett szolgáltatásokat nyújtó hazai idegenforgalmi célpontokat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Több ezer olyan gyermeket tartanak nyilván Romániában, akiknek egyik vagy mindkét szülője külföldön dolgozik. Derül ki az Országos Gyermekjogvédelmi Hatóság adataiból. A közlemény szerint a múlt év végén 7418 olyan gyermeket tartottak számon, akinek mindkét szülője külföldön vállalt munkát. Ez 656-tal kevesebb, mint egy évvel korábban. Összességében is csökkent az érintett gyerekek száma. Míg 2024 végén 54798 kiskorút tartottak nyilván, addig 2025 végére számuk 50364 négyre mérséklődött. A mindkét szülőjét nélkülöző gyermekek többségét rokonok nevelik. Nagy részük a családtagok gondozásában él. A többieket a hatóságok hivatásos nevelőszülőknél, gyermekotthonokban vagy más családoknál helyezték el. Riasztó adatokat hozott nyilvánosságra a növényvédőszerek ellen fellépő civil szervezetek koalíciója, a PAN Europe. A szervezet tagjai 13 európai országban vásároltak almát, véletlenszerűen, amelyeket laboratóriumi vizsgálatnak vetettek alá. Az elemzett alma minták 85%-ában többféle növényvédőszer maradványt mutattak ki. Egyes gyümölcsökben akár 7 különböző peszticid jelenlétét is azonosították. Az ügyről beszámoló Agerpress szerint az esetek 71%-ában olyan növényvédőszereket találtak, amelyeket az Európai Unió a legtoxikusabbak közé sorol, és amelyek az úgynevezett kiváltásra jelölt kategóriába tartoznak, vagyis az EU mielőbbi kivonásukat tervezi. Egy új turisztikai besorolás a resort hivatalos létrehozásával tennék vonzóbbá az összetett, minőségi szolgáltatásokat nyújtó, a szállás mellett a helyszínen kikapcsolódást is biztosító hazai idegenforgalmi célpontokat. Egy tervezet szerint az üdülőhely vagy resort besorolású helyeknek legalább 10.000 négyzetméteren kell elterülniük. Egy ilyen hely magában foglalja a szállást, a vendéglátást és szabadidős tevékenységeket, a spát és zöld területeket, valamint kizárólag 4 és 5 csillagos besorolással rendelkezhet. Romániában jelenleg nem létezik olyan jogi meghatározás, meghatározás, hogy resort. Eközben nemzetközi viszonylatban az üdülőhely vagy üdülőkomplexum ismert fogalomnak számít. Egy olyan önálló idegenforgalmi célpontnak tekintett létesítmény, amely nem csupán szállást ad, hanem teljes körű nyaralási élményt kínál.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
6: A mai napon napközben 20, éjjel pedig 10 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadékra is számíthatunk, és a szél is megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket. A hétvégén egy erősebb lehűlés érkezik, aztán a jövő héten fokozatosan visszamelegszik majd az idő.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
6: Hát nagyon kellemes pénteki napot kívánok nektek, bizony-bizony ez már a valódi péntek, úgyhogy itt van a hétvége előttünk, 2026. május 15-e a pontos dátum, ti pedig a Plusz FM-et választottátok, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját, és benne a Sláger Pluszt, amit már is indul. A következő 4 órát együtt töltjük, a műsorvezető, a szerkesztő, a házigazda pedig Kessérű Tomi. Figyeljetek, készüljetek, hiszen rengeteg fontos információt hozok, ezen kívül jönnek a jó zenék és a témák. Több mint 1 millió wifi-s kamera és babaőr képéhez fértek hozzá illetéktelenek. Erről lesz szó az első órában, közben pedig hallgatjuk a slágereket és a magyar kedvenceket. Kezdünk!
1: Slágerek, magyar kedvencek Margittán!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Konfettus baj nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

tömegközlekedők figyelem itt a Sláger Plusz első órájában pénteken. Továbbra is szünetelni fog a villamos forgalom a kettes vonalon. A nagyváradi helyi közlekedési vállalat közleményében tájékoztatja az utazó közönséget, hogy a pályakarbantartási munkálatok folytatása miatt meghosszabbítják a kettes villamos vonal korlátozásának időszakát, ezúttal határidőt viszont nem írnak. Ez már egyébként a második hosszabbítás a munkálatok elkezdése óta. Egy korábbi közlemény szerint már május 11-én helyre kellett volna álljon a villamos közlekedés a kettes vonalon. Az Ősi és az Aviatorilor megállók közötti szakaszon a továbbiakban is egy kétirányú villamos közlekedik, amely körülbelül 20 perces követési idővel szállítja az utasokat. Az Ősi végmegállótól munkanapokon 5 és 23 óra 20 perc között indul a villamos, míg hétvégén 5 óra 40 és 22 óra 20 között közlekedik. Az Aviatorilor megállóból munkanapokon 4 óra 50 perctől 23 óra 10 percig, hétvégén pedig 5 óra 30 és 22 óra 10 perc között indul a két irányú villamos. Köszönöm szépen a megértéseteket, jó utat kívánok mindenkinek, slágerekkel és magyar kedvencekkel!

folytatódik a pénteki sláger plusz itt a Plusz FM-en. Romániában jelentősen szigorodhatnak a közrend és a lakók nyugalmának megzavarására vonatkozó bírságok. Az új szabályozás értelmében a hangos bulik, a túlhangos zene és az ismétlődő rendzavarások esetén a bírságok akár a duplájára is emelkedhetnek, visszaesőknél pedig elérhetik a 12 ezer lejt is. A törvénymódosítás indoklása szerint a köznyugalom megzavarása egyre gyakoribb probléma Romániában. A kezdeményezők szerint sok lakó folyamatosan szenved a hangos házi buliktól, az erős zenétől, az építkezési zajoktól, vagy más zavaró tevékenységektől, miközben a jelenlegi büntetések nem elég visszatartó erejűek. Az elfogadott tervezet alapján a lakóvezetek közelében, sátrakban, ideiglenes létesítményekben vagy szabadtéren szervezett, a környék nyugalmát zavaró magánrendezvények esetén a bírság 4000 és 6000 lej között lesz. Emelkednek a csendháborításért kiszabható bírságok az úgynevezett pihenő időszakokban is, vagyis este 22 és reggel 8 óra között, illetve délután 13 és 14 óra között. Azok, akik lakásokban, vendéglátóhelyen, céges székhelyen vagy lakóépületek közelében túl nagy zajt keltenek, vagy hangos zenei berendezéseket használnak, 1000 és 2000 lej közötti bírságra számíthatnak. A legsúlyosabb büntetések azokra várnak, akik rendszeresen szerveznek hangos szabadtéri bulikat lakóövezetek közelében. Ezekben az esetekben a bírság 6000 és 12000 lej között mozoghat, vagy 100-150 óra közmunkát rendelhetnek el. A parlament által elfogadott módosítás a kereskedelmi egységekre és vendéglátóhelyekre is kiterjed. A szigorítás érinti többek között a szállodák, motelek, bárok, éttermek, klubok, panziók és diszkók üzemeltetőit is, ha eltűrik az illegális tevékenységeket, vagy megszegik az alkoholfogyasztásra és alkoholfelszolgálásra vonatkozó szabályokat. Hát kérem szépen, figyeljünk oda egymásra, ez nagyon fontos, és tartsuk be a szabályokat, mert a bünti senkinek sem hiányzik. Köszönöm szépen a figyelmet!

is jön a téma, hát ki az, aki esetleg használ wifi-s kamerát, vagy ilyen jellegű babaőrzőt, hát valószínűleg kétszer is meggondolja ezután a hír után, hogy beengedi-e ezeket az eszközöket a lakásába. Ugyanis világszerte több mint 1,1 millió wifi-s kamera és babaőr felvételeihez férhettek hozzá illetéktelenek. Derült ki egy súlyos biztonsági rés feltárása után. A hibát egyébként egy szoftvermérnök fedezte fel, aki néhány egyszerű lépéssel nem csak saját, hanem más felhasználók kameráinak élőképét is meg tudta nyitni. A problémás eszközök egy kínai gyártótól származnak, amelyeket rengeteg különböző néven árulnak az Amazonon és más webshopokban. A sérülékenység lehetővé tette, hogy bárki belessen az otthonunkba, a gyerekszobába, sőt, hozzáférjen a gyártó alkalmazottainak adataihoz is. A szoftvermérnök összesen 118 ország kameráihoz jutott hozzá, demonstrációs céllal, majd aztán értesítette a gyártót természetesen, mint egy etikus hacker. A cég egyébként először mindent tagadott és fenyegetőzött, később azonban kijavította a hibát, és 24 ezer eurós jutalmat fizetett a kutatónak. A gond viszont továbbra is fennáll, a cég nem értesítette a felhasználókat, így sokan a mai napig nem tudják, hogy a kamera, amit otthonuk biztonságára bíztak, valójában nagyon könnyen feltörhető volt, vagy még az is jelen pillanatban. Hát mi ennek a tanulsága? Óvatosnak kell lenni a Temuról meg az egyéb helyről vásárolt ilyen jellegű cuccokkal. Nem biztos, hogy mindig a legolcsóbb megoldás a legjobb, hogyha az ember ugye ilyen jellegű berendezéseket vásárol és ezekkel szereli fel az otthonát, akkor erre érdemes egy picit többet költenie, hogy más illetéktelenek ugye ne férhessenek hozzá a dolgokhoz. No, hát ebből is tanultunk valamit, kérem szépen. A hír után viszont vissza a legnagyobb kedvencekhez itt a Plus FM-en, folytatódik a Sláger Plusz.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Sláger Plusz első órájának a vége, de még mielőtt tovább mennénk, azért felhívnám a figyelmeteket arra, hogy itt a hétvége előttünk, és tudjátok, ugye pénteken és szombaton 21 órától DJ diszkózaként várlak benneteket Nagyvárad és a környék legnagyobb házi buliában, a Party Plusban, és 120 percen át törgetem majd nektek a legjobb pluszos slágerek mixeit és remixeit, minden is lesz, ami szemszája és fül ingere, úgyhogy várlak benneteket nagyon sok szeretettel, bulizzunk egy kicsit ma is és holnap is 21 órától a Party Plusban. Köszi a figyelmet, a folytatásban már is érkezik Ábrahám Miklós a legfrissebb hírekkel, aztán indul a Sláger Plusz következő felvonása ezzel a dallal.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Több tízezer gyerek nő felszülők nélkül. Bár csökkent a számuk, a helyzet továbbra is aggasztó. Riasztó adatokat hozott nyilvánosságra a növényvédőszerek ellen fellépő civil szervezetek koalíciója. Egy új turisztikai besorolás a resort hivatalos létrehozásával tennék vonzóbbá az összetett szolgáltatásokat nyújtó hazai idegenforgalmi célpontokat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Több ezer olyan gyermeket tartanak nyilván Romániában, akiknek egyik vagy mindkét szülője külföldön dolgozik. Derül ki az Országos Gyermekjogvédelmi Hatóság adataiból. A közlemény szerint a múlt év végén 7418 olyan gyermeket tartottak számon, akinek mindkét szülője külföldön vállalt munkát. Ez 656-tal kevesebb, mint egy évvel korábban. Összességében is csökkent az érintett gyerekek száma. Míg 2024 végén 54798 kiskorút tartottak nyilván, addig 2025 végére számuk 50364 négyre mérséklődött. A mindkét szülőjét nélkülöző gyermekek többségét rokonok nevelik. Nagy részük a családtagok gondozásában él. A többieket a hatóságok hivatásos nevelőszülőknél, gyermekotthonokban vagy más családoknál helyezték el. Riasztó adatokat hozott nyilvánosságra a növényvédőszerek ellen fellépő civil szervezetek koalíciója, a PAN Europe. A szervezet tagjai 13 európai országban vásároltak almát véletlenszerűen, amelyeket laboratóriumi vizsgálatnak vetettek alá. Az elemzett alma minták 85%-ában többféle növényvédőszer maradványt mutattak ki. Egyes gyümölcsökben akár 7 különböző peszticid jelenlétét is azonosították. Az ügyről beszámoló AgerPress szerint az esetek 71%-ában olyan növényvédőszereket találtak, amelyeket az Európai Unió a legtoxikusabbak közé sorol, és amelyek az úgynevezett kiváltásra jelölt kategóriába tartoznak, vagyis az EU mielőbbi kivonásukat tervezi. Egy új turisztikai besorolás a resort hivatalos létrehozásával tennék vonzóbbá az összetett, minőségi szolgáltatásokat nyújtó, a szállás mellett a helyszínen kikapcsolódást is biztosító hazai idegenforgalmi célpontokat. Egy tervezet szerint az üdülőhely vagy resort besorolású helyeknek legalább 10 000 négyzetméteren kell elterülniük. Egy ilyen hely magában foglalja a szállást, a vendéglátást és szabadidős tevékenységeket, a spát és zöld területeket, valamint kizárólag 4 és 5 csillagos besorolással rendelkezhet. Romániában jelenleg nem létezik olyan jogi meghatározás, hogy resort. Eközben nemzetközi viszonylatban az üdülőhely vagy üdülőkomplexum ismert fogalomnak számít. Egy olyan önálló idegenforgalmi célpontnak tekintett létesítmény, amely nem csupán szállást ad, hanem teljes körű nyaralási élményt kínál.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon napközben 20, éjjel pedig 10 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadékra is számíthatunk, és a szél is megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket. A hétvégén egy erősebb lehűlés érkezik, aztán a jövő héten fokozatosan visszamelegszik majd az idő.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 2026. május 15-én pénteken folytatódik a kedvenc adótokon itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában a Sláger Plusz, ez már a második óra. Szép napot kívánok nektek innen a stúdióból, bárhol is legyetek. A mikrofonnál egyébként Kessérű Tomi. Természetesen, ahogyan már megszokhattátok és elvárjátok, a Nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb híreivel. Aztán arról is beszámolok majd, hogy sokaknál nem működik a Spotify mostanában, hát nem azoknál a felhasználóknál van a hiba, akik a kedvenceiket ezen keresztül hallgatnák, hanem a cég házatáján kell keresni a problémát, hogy pontosan mi történt, vagy mi történik náluk jelen pillanatban, hát ezügyben is nyomozunk az óra második felében. Tartsatok velem, közben meg hát jó zenéket is hallgatunk, figyeljetek csak!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Margit

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play.
1: És legkedvesebb magyar kedvenc

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Ez már a Sláger Plusz második órája pénteken. Több romániai autóvezető, köztük nagyváradiak is, hamis SMS-eket kaptak az utóbbi hetekben. Ezekben állítólagos közlekedési bírságok befizetésére szólították fel őket az e-szigó rendszer nevében. A hatóságok szerint azonban ezek az üzenetek csalási kísérletek. Az üzenetek általában így kezdődnek. A közlekedési szabályok megsértését rögzítették és feltöltötték az intelligens megfigyelő rendszerbe. A szöveg hivatalos értesítésnek tűnhet, valójában azonban az elkövetők célja személyes adatok, jelszavak vagy akár banki információk megszerzése. A csalók az ország főbb útvonalain működő elszigor intelligens forgalomfigyelő rendszer nevével élnek vissza. A rendszert eredetileg a közúti balesetek megelőzésére vezették be, és valóban képes automatikusan rögzíteni a szabálysértéseket. A hivatalos bírságokat azonban nem SMS-ben küldik ki. A hatóságok hangsúlyozzák, az állami intézmények nem ilyen üzeneteken keresztül lépnek kapcsolatba a sofőrökkel, hanem hivatalos úton a román posta közvetítésével értesítik őket. A gyanús SMS-ek gyakran nyelvtani hibákat tartalmaznak, illetve ismeretlen vagy külföldi előhívószámról érkeznek gyanús linkekkel. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy ne kattintsatok az üzenetekben található linkekre, ne adjátok meg a személyes adatokat, és az ilyen SMS-eket azonnal töröljétek. Ellenkező esetben komoly adatvesztés vagy pénzügyi kár is érheti az áldozatukat. A Bihar megyei rendőrfőkapitányság is tájékoztatót adott ki a jelenséggel kapcsolatban. Mint írják, egyre többen kapnak állítólagos közlekedési bírságok kifizetésére felszólító üzeneteket. Ezek riasztó megfogalmazásokat tartalmaznak, például utolsó értesítés, kiegészítő büntetés, adminisztratív következmények, stb. A cél a személyes vagy banki adatok ellopása. A közleményben kiemelik, hogy a román rendőrség nem küld SMS-t bírságok befizetésére, és nem kér banki adatokat telefonon fogadott linkeken keresztül. Hát legyetek óvatosak, figyeljetek oda ezekre, ez nagyon fontos. Köszönöm szépen!

A Sláger Plusz folytatásában ismét egy fontos info helyből, ami hát mindenkit érint. Az időjárási viszonyoktól függően május 18-a és 29-e között, naponta 22 és hajnali 5 óra között rovarirtási és növényegészségügyi kezelések folynak Nagyvárad önkormányzatának köz- és magánterületein. Arra kérik Nagyvárad lakosságát, különösen a gyerekeket, az időseket, a szívbetegségben, asztmában szenvedőket, vagy a különféle vegyi anyagokra allergiás személyeket, hogy lehetőség szerint ne kerüljetek a permetezőgépek közvetlen hatókörébe. Kérik továbbá azokat a lakástulajdonosokat, akiknek az utcafronttól közelebb mint 20 méteres távolságban helyezkedik el az ablakuk, hogy az adott időszakban az esti óráktól egészen a hajnali órákig lehetőség szerint tartsátok az zárva. Felkérik továbbá a méhészeket is, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést a méhek védelme érdekében, távolítsák el a kaptárakat a permetezési területről. Ha további információra lenne szükségetek, akkor hívjátok a következő telefonszámot 0259 266 086. Nagyon szépen köszönöm az együttműködéseteket.

No, itt a Sláger Plusz második órájában is van témánk, ahogyan ígértem nektek. Hát ki az, aki használja a Spotify-t? Nem tudom, hogy tapasztaltatok-e mostanában valami kis megakadást, rendellenességet. Hát kérem szépen, a platform világszerte akadozik, és nem a mi készülékünkben van a hiba. A streaming cég megerősítette, hogy több problémát is vizsgálnak, miután felhasználók tömege jelezte, az alkalmazás lassú, nem talál albumokat és lejátszási listákat, vagy egyszerűen csak azt írja ki, hogy valamilyen hiba történt. A szolgáltatás nem állt le teljesen, de sokaknál nem tölt be rendesen a kereső, és előfordul, hogy a lejátszás sem indul el. A Down Detector adatai szerint egyébként sok európai országban történik ez. A Spotify egyelőre nem közölt határidőt arra nézve, hogy mikor áll majd helyre a rendszer, csak annyit írtak, hogy dolgoznak a megoldáson. A felhasználók közben arról számolnak be, hogy a hiba nem mindenkit érint, és időnként magától is javul. Egyébként érdekes, de én a YouTube-on is tapasztaltam hasonlót, úgyhogy elképzelhető, hogy valamiféle fajta globális történés zajlik a háttérben, hát reméljük, hogy nem hackerek ügyködnek. Ebben csak bízni lehet természetesen. No hát, ha a Spotify nem működik, akkor is, meg ha működik, akkor is itt a Plusz FM, ahol nálunk viszont semmilyen megakadás nincsen, úgyhogy inkább bennünket választhatok, már is pörögnek a slágerek és a magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: az elmúlt közel 60 percben a Sláger Plusz második óráját hallottátok május 15-én pénteken, de nincs megállás, dübörög tovább teljes fordulatszámon és teljes sebességgel a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában a műsor. Mindjárt folytatjuk, jönnek ugye a legfrissebb, legfontosabb és legaktuálisabb információk. Ábrahám Miklóstól fogadjátok nagyon sok szeretettel, aztán én is jövök vissza slágerekkel és magyar kedvencekkel. Itt van az a dal, amivel indul a következő óra a hírek után.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Több tízezer gyerek nő fel szülők nélkül. Bár csökkent a számuk, a helyzet továbbra is aggasztó. Riasztó adatokat hozott nyilvánosságra a növényvédőszerek ellen fellépő civil szervezetek koalíciója. Egy új turisztikai besorolás a resort hivatalos létrehozásával tennék vonzóbbá az összetett szolgáltatásokat nyújtó hazai idegenforgalmi célpontokat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Több ezer olyan gyermeket tartanak nyilván Romániában, akiknek egyik vagy mindkét szülője külföldön dolgozik. Derül ki az Országos Gyermekjogvédelmi Hatóság adataiból. A közlemény szerint a múlt év végén 7418 olyan gyermeket tartottak számon, akinek mindkét szülője külföldön vállalt munkát. Ez 656-tal kevesebb, mint egy évvel korábban. Összességében is csökkent az érintett gyerekek száma. Még 2024 végén 54798 kiskorút tartottak nyilván, addig 2025 végére számuk 50364 így remérséklődött. A mindkét szülőjét nélkülöző gyermekek többségét rokonok nevelik. Nagy részük a családtagok gondozásában él. A többieket a hatóságok hivatásos nevelőszülőknél, gyermekotthonokban vagy más családoknál helyezték el. Riasztó adatokat hozott nyilvánosságra a növényvédőszerek ellen fellépő civil szervezetek koalíciója, a PAN Europe. A szervezet tagjai 13 európai országban vásároltak almát, véletlenszerűen, amelyeket laboratóriumi vizsgálatnak vetettek alá. Az elemzett alma minták 85%-ában többféle növényvédőszer maradványt mutattak ki. Egyes gyümölcsökben akár 7 különböző peszticid jelenlétét is azonosították. Az ügyről beszámoló Alger Press szerint az esetek 71%-ában olyan növényvédőszereket találtak, amelyeket az Európai Unió a legtoxikusabbak közé sorol, és amelyek az úgynevezett kiváltásra jelölt kategóriába tartoznak, vagyis az EU mielőbbi kivonásukat tervezi. Egy új turisztikai besorolás a resort hivatalos létrehozásával tennék vonzóbbá az összetett, minőségi szolgáltatásokat nyújtó, a szállás mellett a helyszínen kikapcsolódást is biztosító hazai idegenforgalmi célpontokat. Egy tervezet szerint az üdülőhely vagy resort besorolású helyeknek legalább 10 000 négyzetméteren kell elterülniük. Egy ilyen hely magában foglalja a szállást, a vendéglátást és szabadidős tevékenységeket, a spát és zöld területeket, valamint kizárólag 4 és 5 csillagos besorolással rendelkezhet. Romániában jelenleg nem létezik olyan jogi meghatározás, hogy resort. Eközben nemzetközi viszonylatban az üdülőhely vagy üdülőkomplexum ismert fogalomnak számít. Egy olyan önálló idegenforgalmi célpontnak tekintett létesítmény, amely nem csupán szállást ad, hanem teljes körű nyaralási élményt kínál.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon napközben 20, éjjel pedig 10 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadékra is számíthatunk, és a szél is megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket. A hétvégén egy erősebb lehűlés érkezik, aztán a jövő héten fokozatosan visszamelegszik majd az idő.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról
2: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
1: magyar kedvencekkel.
0: No, a Sláger Plusz harmadik órája veszi kezdetét május 15-én pénteken, a Plusz FM-en természetesen, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Szép napot kívánok nektek a stúdióból, a fedélzetről, a mikrofonnál, a keverőpult mögött a kapitány, a műsorvezető, a szerkesztő, a házigazda, Kessérünk Tomi. Ebben az órában is érdemes lesz figyelni, hiszen folyamatosan szállítom nektek a fontos információkat, folytatódik a helyben járó rovatunk. Az óra második felében pedig olyan háztartási eszközökre vadászunk majd, amelyek zabálják az áramot, és szinte mindenhol megtalálhatóak. Hogy hogyan lehet spórolni, az is kiderül nem sokára, most pedig hát kezdünk. Ha jó zenékkel nem spórolunk, jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Margit

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nagyvárad kulturális életének meghatározó eseménye a Festum Baradinum, amely több mint 3 évtizede hozza össze minden évben a város közösségét. Az idén 34. alkalommal megrendezésre kerülő programsorozat mára a helyi magyar közösség fontos identitásőrző eseményévé vált. Holnap reggel ismét iskolai programokkal indul a nap. Reggel 9 órától közös pontunk az ADI elnevezéssel egy egész napos rendezvényen vehetnek részt az érdeklődők, amely során lesz sportnap, öregdiák találkozó, író-olvasó találkozó, barangolás a felújított épületben, valamint Jamfest. Mindezekkel párhuzamosan a szülők bográcsost készítenek. A zaphegyezősök és képzős diákok gyermekfoglalkozásokat tartanak, és az activity terem is nyitva lesz. Szintén holnap 9 órától kerül megrendezésre a Nagyváradi Sportiskola területén a Váradinum Diákkupa kispályás labdarúgó bajnokság, amelyen a Nagyvárad és Bonzás körzetébe tartozó magyar nyelvű középiskolák foci csapatai mérik össze tudásukat. Ezzel egy időben lesz természetesen Váradinum Protokoll Kupa is, amely labdarúgó tornán Bihar megye különböző közösségeinek képviselői, színészek, tanárok, egyházi személyek, diákok és RMDS politikusok mérik össze tudásukat. 10 órától a polgármesteri hivatalban kerül sor a 14. dr. Mózes Károly díj átadására. Szintén 10 órától tekinthető meg a Bémer téren a Classic Car Show 2026 utazások Európában program, amely a veterán autók és az európai utazások világát hozza el Nagyváradra. 12 órától a színház mögötti Majom-szigeten szombaton is lesz Nagyvárad Vintage stílusban elnevezéssel régiségvásár. Nem sokára hozom nektek a délutáni és az esti programokat is, maradjatok velem itt a Pluszon, a Sláger Pluszban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: No, ismét itt vagyok, és akkor kérem szépen a figyelmeteket. Az idén 34. alkalommal megrendezésre kerülő Festum Veredinum a hétvégén is gondoskodik a kulturális és egyéb szórakozási, valamint ismeretfejlesztő programokról. Holnap 16 órától kiállítás megnyitó lesz a Kézművesház galériában, és ezzel egy időben a Borparton is beindul majd az élet. Fellép Simai Melan, a The Klezmer of GCC, a Louisa Zahn és Gyárfás István trió, valamint a Váradi Roma Café. 17 órától a Transzilvánia színpadon a Varázsló halála, Csát Géza azonos című novellájának táncszínházi adaptációja kerül bemutatásra. 18 órától a Lédaházban a Szól a kakasmár, a Berettyóifalui Körömvirág együttes egyik kiemelt irodalmi zenés műsora. 19 órától a Szigligeti Színházban a Győri Balett vendégelőadása, az Anna Karenina tekinthető meg. Utána pedig 22 órától át lehet ugrani a Moszkvába egy jó kis karaokéra. A rendezvényekről egyébként részletesen a festumveradinum.ro weboldalon keresztül kaphattok részletes tájékoztatást. Jó szórakozást a programokhoz!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

Szerint sok háztartásban van egy láthatatlan áramfalú, amely észrevétlenül pörgeti a villanyórát. Az egyik magazin összegzése alapján a négy legnagyobb fogyasztó szinte majdnem minden otthonban megtalálható. Az elektromos kazán, a hősugárzók, a hőtárolós kályhák, valamint a boiler. Ezek közül az elektromos kazán akár 17 000 kWh-t is elvihet évente, a konvektor pedig több mint 15 000 kWh-t. A modern készülékek ugyan jóval takarékosabbak, de csak akkor, ha megfelelően használjuk őket. A rosszul szigetelt lakásokban a fűtés szó szerint az utcát melegíti, így a fogyasztás drámaian megugrik. A boiler is nagyon komoly tétel, ugye napi több órán át dolgozik, és a vízmelegítés fizikailag az egyik legenergiaigényesebb folyamat. A szakértők szerint a legfontosabb spórolási lépések a megfelelő méretű kazán választása, a vízhőfok optimalizálása, valamint a rövid zuhany a rendszeres kádfürdő helyett, és akkor talán hát meg tudunk spórolni egy kis pénzt. No, remélem, hogy tudtam nektek segíteni ezzel a hírrel, illetve a tippekkel és a trükkökkel. A következő dallal biztosan tudok abban, hogy még szuperebb legyen a pénteki napunk hangulata. Figyeljetek csak!

0: nagyon kellemes, nagyon szuper pénteki napot kívánunk nektek itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Zárjuk a Sláger Plusz harmadik óráját, várjuk a friss híreket, ezekről a mai napon Ábrahám Miklós kollégám gondoskodik, ő szállítja nektek, úgyhogy fogadjátok nagyon sok szeretettel, mindjárt átadom neki a szót, a mikrofont, a stúdiót, de előtte azért megmutatom még nektek azt a dalt, amivel a hírek után meg én jövök vissza.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Egyre több cég tartozik az államnak. 2026 első negyedévében közel 2000-rel nőtt a tartozást elhalmozó vállalkozások száma. Három egymást követő elcsökkentés után tegnap újra árat emelt a piacvezető Petrom, a romániai töltőállomásai. Gyanúsan sok készpénzt utaztatnak a román határon keresztül. Nagyobb része Ukrajnából, a Moldovai Köztársaságból és Törökországból érkezik. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az első negyed év végén több mint 47 ezer cégnek voltak tartozásai az állammal szemben. Írja az economedia.ro. Ez 4,2%-os növekedést jelent 2025 hasonló időszakához képest. A Rizco pénzügyi elemzési online platforma adatai szerint miközben az adósok száma nőtt, az adósság összege, ha nem is látványosan, de csökkent. Március végén hozzávetőleg 77 milliárd lei volt az állammal szembeni tartozások értéke. Az adósságállomány legnagyobb tételét az adótartozások jelentették. A cégek ugyanakkor jelentős adósságot halmaztak fel a nyugdíj és az egészségbiztosítási, valamint a munkanélküliségi járulék tekintetében. A legnagyobb összeggel az építési vállalkozások tartoztak az államnak, majd az élelmiszerek, illetve más termékek kiskereskedelmével foglalkozó cégek következnek. Három egymást követő elcsökkentés után tegnap újra árat emelt a piacvezető Petrom a romániai töltőállomásain. Ez az első áremelés, amelyet a Petrom három olyan egymást követő elcsökkentés után hajtott végre, amelyek során a gázolajára literenként 45 banival csökkent. A legutóbbi üzemanyag elcsökkentés két nappal ezelőtt történt. A Peko Online Ármonitor szerint hasonló lépéseket láthattunk az OMV töltőállomásain is. A MOL viszont 15 banival emelte a gázolajárát. 1,7 milliárd eurót meghaladó értékű készpénz lépte át az államhatárt az utóbbi két évben, derült ki a pénzügyminisztérium adataiból. Egyértelmű, hogy a valós összeg ennél nagyobb volt. Ez csupán a bevallások összértéke. A legtöbb készpénz, a teljes összeg 73%-a Ukrajnából érkezett, majd Moldova Köztársaság és Törökország következett. A kivitt pénz legnagyobb része Törökország és Ausztria felé vette az irányt. Az adatok elemzése során kiderült, hogy ugyanazon személyek gyakran lépik át a határt, ugyanazon az útvonalon közlekedve. Ukrajna felől 1464 alkalommal hoztak jelentős mennyiségű bejelentett összeget. A legtöbb készpénz a Szereti és a Halmi határát kelőn haladt át.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon napközben 20, éjjel pedig 10 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadékra is számíthatunk, és a szél is megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket. A hétvégén egy erősebb lehűlés érkezik, aztán a jövő héten fokozatosan visszamelegszik majd az idő.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Ez már a Sláger Plusz negyedik órája május 15-én pénteken, és a jó hír, hogy egyre közelebb vagyunk a hétvégéhez, úgyhogy kitartást mindenkinek, viszont ezt az egy órát még bizony együtt töltjük itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a mikrofonnál kétsérű Tomi. Természetesen a helyi aktualitásokon kívül lesz majd témánk is, egy kis környezetvédelem, ugyanis a kutatók figyelmeztetnek, illetve a szakemberek, hogy egyre sósabb a víz, és ez nagyon komoly problémát jelezhet és vetíthet előre. Ezzel is foglalkozunk tehát az óra második felében, most pedig jönnek azok a dalok, amelyeket nagyon szeretünk. Indulunk!
1: Slágerek, magyar kedvencek Margitta!

0: Váradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me és legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ambefettus baj nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a Mi Rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

No, még itt a Sláger Plusz negyedik órájában is van mondani való. A tanügyminisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint május 18-a és 22-e között zajlik a már bölcsödés vagy óvodás gyerekek újraíratása. Május 22-én közzéteszik a szabadon maradt helyek számát. Azokban az oktatási intézményekben, amelyekben bölcsöde is működik, a harmadik életévüket betöltött bölcsödéseket a szülők kérésére a rendelkezésre álló helyek függvényében és életkor szerint csökkenő sorrendben át lehet iratni a kis csoportos óvodások közé. A beiratkozás első szakasza május 25-e és június 18-a között zajlik. A beiratkozásnál három opciót kell megjelölni. A gyerekek elosztása a helyek számától függ. Május 25-e és 29-e között történik a kérések benyújtása. Június 2-a és 8-a között az első opciók alapján történő elosztás. Június 9-e és 12-e között a másodikként, június 15-e és 17-e között pedig a harmadikként megjelölt opció alapján történő leosztás. Június 18-án közzéteszik az eredményeket és a szabadon maradt helyek számát. A második szakaszban június 22 és 26 között kell benyújtani a kéréseket, majd június 29-e és július 1-e között az elsőként, július 2-a és 6-a között a másodikként, majd július 7-én és 8-án a harmadikként megjelölt opció alapján történik a helyek betöltése. Július 9-én közzéteszik a második szakasz eredményeit és a második szakasz nyomán üresen maradt helyeket. Ezekre augusztus 17-e és 27-e között lehet majd jelentkezni azoknak, akiket az első két szakaszban sehová nem soroltak be. Ennek eredményeit augusztus 28-án teszik közzé. A tanügyminisztérium emlékeztet, hogy a gyerekeknek kötelező kijárniuk az óvodai középső és nagy csoportot. A Plusz FM-et meg mindenkinek érdemes hallgatnia, a slágerek és magyar kedvencek miatt is.

kellemes szép napot, jó rádiózást nektek, pluszosok itt a Sláger Plusz negyedik órájában. És ne feledjétek, hogy az Ernst Galéria és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség közös szervezésében különleges jelentőségű képzőművészeti kiállítás tekinthető meg a Püspöki Palotában, Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből címmel. A Nagyváradi kiállítás a 2023-ban elindított sorozat negyedik állomása, amelynek célja a Nagybányai Festőiskola örökségének újra kontextualizálása és szélesebb közönséghez való eljuttatása a Kárpát-medence különböző városaiban. A válogatás koncepciója Eleni Koráni kurátor nevéhez fűződik, aki az Ernst Galéria gyűjteményére, valamint magyarországi és nemzetközi kapcsolataira támaszkodva olyan műtárgy együttest állított össze, amely a Nagybányai iskola stiláris sokszínűségét és fejlődési ívét egyaránt bemutatja. Az időszakos kiállítás különlegessége, hogy több olyan jelentős mű is szerepel benne, amely ritkán látható a nyilvánosság előtt. A tárlat átfogó képet nyújt a nagybányai művésztelep fejlődéséről, a századforduló naturalista festészetétől, az impresszionizmuson és posztimpresszionizmuson át egészen az avantgard irányzatokig, valamint a posztnagybányai mesterek munkásságáig. Egyébként Eleni Koráni kurátorral kolléganőnk Szegedi Mária is készített egy riportot, ami természetesen visszahallgatható a pluszfm.ro weboldalon, az interjúk menüpont alatt. A tárlatot pedig június 20-áig, hétfőtől szombatig 9 és 17 óra között lehet megtekinteni a Római Katolikus Püspöki Palota második emeleti kiállítóterében.

Most Legyer plusz negyedik órájában környezetvédelem a fókuszban és a középpontban. A kutatók ugyanis világszerte egyre aggasztóbb jelenséget figyelnek meg. Lassan sósabbá válik az édesvíz, nem csak a tengerekben, hanem a folyókban, a folyótorkolatokban és a felszín alatti vízkészletekben is. A jelenség mögött a klímaváltozás, a gyakori baszályok, a csökkenő folyóvízhozam, valamint a tengerszint emelkedés áll. A holland vízügyi szervezetek szerint a sós tengervíz egyre könnyebben nyomul be a szárazföld felé, mert az édes víz már nem tudja visszaszorítani. A folyamat hosszú távon mondanom sem kell, hogy nagyon komoly következményekkel járhat. A mezőgazdaság sok helyen már most küzd a szikesedő talajjal, amely rontja a terméshozamot, és bizonyos növényeket teljesen tönkre tehet. Több kutatóintézet arra figyelmeztet, hogy az elsósodó víz élelmiszerbiztonsági kockázatot is jelenthet. Az ivóvízellátás sem marad érintetlen. A sósabb vízből jóval drágább és bonyolultabb biztonságos ivóvizet előállítani. A szakértők szerint nem pánikra, hanem hosszú távú alkalmazkodásra van szükség. Jobb víztárolási rendszerekre, tudatosabb vízfelhasználásra és ellenállóbb mezőgazdasági megoldásokra. A kutatók hangsúlyozzák, a változás lassú, de már elkezdődött, és most még van idő felkészülni. Hát erre szoktam mindig mondani, hogy a szakemberek és a kutatók, a mérnökök már egy jó ideje kongatják a vészharangot, csak hát mi átlagemberek hajlamosak vagyunk erre nem odafigyelni. Aztán amikor baj van, már csak akkor számítunk a segítségükre, úgyhogy talán

mert még időben vagyunk a lépéshez. Meg is kell ezt tenni, hogy megóvjuk a Föld nevű bolygót, ahol élünk, mert ebből bizony csak egy van. Jó zenékből viszont nagyon sok itt nálunk a Plus FM-en, a Sláger Pluszban is, már is mutatom nektek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: Hát nem csak a mai napra, hanem egész hétre letelt a műszak itt a Pluszon, a Sláger Pluszban, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Találkozunk ebben a formában hétfőn, a szokott időben és helyen. Búcsúzik a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda, Kessérű Tomi. Viszont ma este is és holnap is DJ diszkózaként várlak majd benneteket a Party Pluszban, úgyhogy számítok mindenkire Nagyvárad és a környék legnagyobb házi bulijában. Megyek, válogatom a zenéket, a szót pedig már is átadom Ábrahám Miklósnak, ugyanis jönnek a hírek, aztán indul egy újabb zenei óra, méghozzá slágerekkel és magyar kedvencekkel. Találkozunk este, hello mindenkinek!
2: Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A bukaresti kormányok 9 év alatt mintegy 28 millió euróval támogatták meg a kínai autógyártást, írja a kurzdegovernare.ro. A Környezetvédelmi Minisztérium adatai szerint az elektromos autók vásárlására kifizetett szubvenciók 16,5%-a a kínai gyártók zsebébe került. Abszurd módon a támogatások legnagyobb haszonélvezője a Renault volt, amely több mint 21 ezer Dacia Springet értékesítette a Roncs Autó Plus program keretében. Ezt a főleg városi közlekedésre alkalmas modellt, bár Dacia márkanével forgalmazzák, erről a Kínában gyártják. Idén valószínűleg ez már nem történik meg, mivel a környezetvédelmi tárca úgy tervezi, hogy kizárólag Európában gyártott járműveket lehet majd vásárolni a Roncs Autó program keretében. Hamarosan újraindul a forgalom a nagyváradi Onés Tilor és a Tudor Vladimirescu utcák kereszteződésében. A munkálatok jelenlegi állása szerint a kivitelezőknek már csak a végső aszfalt réteg leterítése és az útburkolati jelek felfestése maradt hátra. A városvezetés szerint megszűnik a Decebál úti aluljáró kijáratánál jelenleg működő ideiglenes körforgalom. A járművek pedig az új Onés Tilor utcai körforgalomban tudnak majd visszafordulni. Az utcák kereszteződését tavaly szeptemberben zárták le. Az új körforgalom és az aluljáró megépítése várhatóan jelentősen javít majd a közlekedést a környéken, amely az egyik legfontosabb összeköttetés a Rogerius és ősi város részek között. A kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítása nélkül próbálja erősíteni a hadsereg társadalmi bázisát Franciaország és Románia is. Emmanuel Macron francia elnök döntése nyomán Párizs 10 hónapos önkéntes nemzeti katonai szolgálatot vezet be, amely iránt a jelek szerint már az indulás előtt komoly az érdeklődés. Romániában szintén hasonló programot készítenek elő, ám Bukarestben egyelőre még nem kezdődhettek meg a jelentkezések. A román hadsereg tartalékos állománya súlyos hiányokkal küzd. A tervek szerint a 4 hónapos szolgálat után a résztvevők 3 ország átlagbérnek megfelelő összeget kapnának, mintegy 27 ezer lejt. Ez havi bontásban nagyjából 1000 eurónak felel meg.
3: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
1: Hát nagyon kellemes pénteki napot kívánok nektek, bizony-bizony ez már a valódi péntek, úgyhogy itt van a hétvége előttünk, 2026. május 15-e a pontos dátum, ti pedig a Plusz FM-et választottátok Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját, és benne a Sláger Pluszt, ami már is indul. A következő 4 órát együtt töltjük, a műsorvezető, a szerkesztő, a házigazda pedig Kessérű Tomi. Figyeljetek, készüljetek, hiszen rengeteg fontos információt hozok, ezen kívül jönnek a jó zenék és a témák. Több mint 1 millió wifi-s kamera és babaőr képéhez fértek hozzá illetéktelenek. Erről lesz szó az első órában, közben pedig hallgatjuk a slágereket és a magyar kedvenceket. Kezdünk!
3: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvet.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

tömegközlekedők figyelem itt a Sláger Plusz első órájában pénteken. Továbbra is tünetelni fog a villamosforgalom a kettes vonalon. A nagyváradi helyi közlekedési vállalat közleményében tájékoztatja az utazó közönséget, hogy a pályakarbantartási munkálatok folytatása miatt meghosszabbítják a kettes villamosvonal korlátozásának időszakát, ezúttal határidőt viszont nem írnak. Ez már egyébként a második hosszabbítás a munkálatok elkezdése óta. Egy korábbi közlemény szerint már május 11-én helyre kellett volna álljon a villamos közlekedés a kettes vonalon. Az Ősi és az Aviatorilor megállók közötti szakaszon a továbbiakban is egy kétirányú villamos közlekedik, amely körülbelül 20 perces követési idővel szállítja az utasokat. Az Ősi végmegállótól munkanapokon 5 és 23 óra 20 perc között indul a villamos, míg hétvégén 5 óra 40 és 22 óra 20 között közlekedik. Az Aviatorilor megállóból munkanapokon 4 óra 50 perctől 23 óra 10 percig, hétvégén pedig 5 óra 30 és 22 óra 10 perc között indul a kétirányú villamos. Köszönöm szépen a megértéseteket, jó utat kívánok mindenkinek, slágerekkel és magyar kedvencekkel!

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: No, folytatódik a pénteki sláger plusz itt a Plusz FM-en. Romániában jelentősen szigorodhatnak a közrend és a lakók nyugalmának megzavarására vonatkozó bírságok. Az új szabályozás értelmében a hangos bulik, a túlhangos zene és az ismétlődő rendzavarások esetén a bírságok akár a duplájára is emelkedhetnek, visszaesőknél pedig elérhetik a 12 ezer lejt is. A törvénymódosítás indoklása szerint a köznyugalom megzavarása egyre gyakoribb probléma Romániában. A kezdeményezők szerint sok lakó folyamatosan szenved a hangos házi buliktól, az erős zenétől, az építkezési zajoktól, vagy más zavaró tevékenységektől, miközben a jelenlegi büntetések nem elég visszatartó erejűek. Az elfogadott tervezet alapján a lakóvezetek közelében, sátrakban, ideiglenes létesítményekben vagy szabadtéren szervezett, a környék nyugalmát zavaró magánrendezvények esetén a bírság 4000 és 6000 lej között lesz. Emelkednek a csendháborításért kiszabható bírságok az úgynevezett pihenő időszakokban is, vagyis este 22 és reggel 8 óra között, illetve délután 13 és 14 óra között. Azok, akik lakásokban, vendéglátóhelyen, céges székhelyen vagy lakóépületek közelében túl nagy zajt keltenek, vagy hangos zenei berendezéseket használnak, 1000 és 2000 lej közötti bírságra számíthatnak. A legsúlyosabb büntetések azokra várnak, akik rendszeresen szerveznek hangos szabadtéri bulikat lakóövezetek közelében. Ezekben az esetekben a bírság 6000 és 12000 lej között mozoghat, vagy 100-150 óra közmunkát rendelhetnek el. A parlament által elfogadott módosítás a kereskedelmi egységekre és vendéglátóhelyekre is kiterjed. A szigorítás érinti többek között a szállodák, motelek, bárok, éttermek, klubok, panziók és diszkók üzemeltetőit is, ha eltűrik az illegális tevékenységeket, vagy megszegik az alkoholfogyasztásra és alkoholfelszolgálásra vonatkozó szabályokat. Hát kérem szépen, figyeljünk oda egymásra, ez nagyon fontos, és tartsuk be a szabályokat, mert a bünti senkinek sem hiányzik. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Itt a Plusz FM.
2: Reklám.
3: Egy pohár jó bor, a körös part fényei és light jazz dallamok. A borparton kiváló borászatok is élő zene vár, ahol a jó borok mellett a beszélgetések is könnyedén folynak. Május 15-e és 17-e között fedezd fel az érmelléki borokat, és idén egy különleges újdonságot is. Először csatlakozik hozzánk a Kincses Pince Vándor Borfesztivál, amely a Kárpát-medence legjavát hozza el a körös partra. Éld át a pillanatot, mert nálunk minden cseppnek története van. Ez a közös pont. Részletekért látogass el a www.festumvaradinum.ro oldalra.
4: A La Kokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosarade@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk.
5: Gyere az első nagyváradi Áthág Hiperdiszkontba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 0,75 literes Budorjászka bort különböző kiszerelésben csupán 19,99 banért, valamint 500 g-os Comtim grill kolbászt csupán 11,99 banért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áthág, le az árakkal!
1: És most vissza a zenéhez!
0: Ez a Sláger Plusz első órája, és készüljetek, hiszen én is készülök az óra témájával. Egy ijesztő hírt hozok nektek azzal kapcsolatban, hogy rengeteg wifi-s kamera és babaőr képéhez fértek hozzá illetéktelenek. Hogy ez hogyan történhetett meg, ez ügyben nyomozunk az óra második felében. Most megjönnek a legnagyobb kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

No itt a Sláger Plusz első órájában akkor már is jön a téma, hát ki az, aki esetleg használ wifi-s kamerát, vagy ilyen jellegű babaőrzőt? Hát valószínűleg kétszer is meggondolja ezután a hír után, hogy beengedi-e ezeket az eszközöket a lakásába. Ugyanis világszerte több mint 1,1 millió wifi-s kamera és babaőr felvételeihez férhettek hozzá illetéktelenek. Derült ki egy súlyos biztonsági rés feltárása után. A hibát egyébként egy szoftvermérnök fedezte fel, aki néhány egyszerű lépéssel nem csak saját, hanem más felhasználó kameráinak élőképét is meg tudta nyitni. A problémás eszközök egy kínai gyártótól származnak, amelyeket rengeteg különböző néven árulnak az Amazonon és más webshopokban. A sérülékenység lehetővé tette, hogy bárki belessen az otthonunkba, a gyerekszobába, sőt hozzáférjen a gyártó alkalmazottainak adataihoz is. A szoftvermérnök összesen 118 ország kameráihoz jutott hozzá, demonstrációs céllal, majd aztán értesítette a gyártót természetesen, mint egy etikus hacker. A cég egyébként először mindent tagadott és fenyegetőzött, később azonban kijavította a hibát, és 24 ezer eurós jutalmat fizetett a kutatónak. A gond viszont továbbra is fennáll. A cég nem értesítette a felhasználókat, így sokan a mai napig nem tudják, hogy a kamera, amit otthonuk biztonságára bíztak, valójában nagyon könnyen feltörhető volt, vagy még az is jelen pillanatban. Hát mi ennek a tanulsága? Óvatosnak kell lenni a Temuról meg az egyéb helyről vásárolt ilyen jellegű cuccokkal. Nem biztos, hogy mindig a legolcsóbb megoldás a legjobb, hogyha az ember ugye ilyen jellegű berendezéseket vásárol és ezekkel szereli fel az otthonát, akkor erre érdemes egy picit többet költenie, hogy más illetéktelenek ugye ne férhessenek hozzá a dolgokhoz. No, hát ebből is tanultunk valamit, kérem szépen. A hír után viszont vissza a legnagyobb kedvencekhez itt a Plusz FM-en, folytatódik a Sláger Plusz.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a Mi Rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Slágerplusz első órájának a vége, de még mielőtt tovább mennénk, azért felhívnám a figyelmeteket arra, hogy itt a hétvége előttünk, és tudjátok, ugye pénteken és szombaton 21 órától DJ diszkózaként várlak benneteket Nagyvárad és a környék legnagyobb házi buliában, a Party Plusban, és 120 percen át pörgetem majd nektek a legjobb pluszos slágerek mixeit és remixeit, minden is lesz, ami szemszája és fül ingere, úgyhogy várlak benneteket nagyon sok szeretettel, bulizzunk egy kicsit ma is és holnap is 21 órától a Party Plusban. Köszi a figyelmet, a folytatásban már is érkezik Ábrahám Miklós a legfrissebb hírekkel, aztán indul a Sláger Plusz következő felvonása ezzel a dallal.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ro-t és a wavesfestival.ro-t. A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
3: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pálfájdalom? Paduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Több 10 000 gyerek nő fel szülők nélkül. Bár csökkent a számuk, a helyzet továbbra is aggasztó. Riasztó adatokat hozott nyilvánosságra a növényvédőszerek ellen fellépő civil szervezetek koalíciója. Egy új turisztikai besorolás a resort hivatalos létrehozásával tennék vonzóbbá az összetett szolgáltatásokat nyújtó hazai idegenforgalmi célpontokat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Több ezer olyan gyermeket tartanak nyilván Romániában, akiknek egyik vagy mindkét szülője külföldön dolgozik. Derül ki az Országos Gyermekjogvédelmi Hatóság adataiból. A közlemény szerint a múlt év végén 7418 olyan gyermeket tartottak számon, akinek mindkét szülője külföldön vállalt munkát. Ez 656-tal kevesebb, mint egy évvel korábban. Összességében is csökkent az érintett gyerekek száma. Még 2024 végén 54798 kiskorút tartottak nyilván, addig 2025 végére számuk 50364 mérséklődött. A mindkét szülőjét nélkülöző gyermekek többségét rokonok nevelik. Nagy részük a családtagok gondozásában él. A többieket a hatóságok hivatásos nevelőszülőknél, gyermekotthonokban vagy más családoknál helyezték el. Riasztó adatokat hozott nyilvánosságra a növényvédőszerek ellen fellépő civil szervezetek koalíciója, a PAN Europe. A szervezet tagjai 13 európai országban vásároltak almát, véletlenszerűen, amelyeket laboratóriumi vizsgálatnak vetettek alá. Az elemzett alma minták 85%-ában többféle növényvédőszer maradványt mutattak ki. Egyes gyümölcsökben akár 7 különböző peszticid jelenlétét is azonosították. Az ügyről beszámoló AgerPress szerint az esetek 71%-ában olyan növényvédőszereket találtak, amelyeket az Európai Unió a legtoxikusabbak közé sorol, és amelyek az úgynevezett kiváltásra jelölt kategóriába tartoznak, vagyis az EU mielőbbi kivonásukat tervezi. Egy új turisztikai besorolás a resort hivatalos létrehozásával tennék vonzóbbá az összetett, minőségi szolgáltatásokat nyújtó, a szállás mellett a helyszínen kikapcsolódást is biztosító hazai idegenforgalmi célpontokat. Egy tervezet szerint az üdülőhely vagy resort besorolású helyeknek legalább 10 000 négyzetméteren kell elterülniük. Egy ilyen hely magában foglalja a szállást, a vendéglátást és szabadidős tevékenységeket, a spát és zöld területeket, valamint kizárólag 4 és 5 csillagos besorolással rendelkezhet. Romániában jelenleg nem létezik olyan jogi meghatározás, hogy resort. Eközben nemzetközi viszonylatban az üdülőhely vagy üdülőkomplexum ismert fogalomnak számít. Egy olyan önálló idegenforgalmi célpontnak tekintett létesítmény, amely nem csupán szállást ad, hanem teljes körű nyaralási élményt kínál.
1: Plusz FM. Időjárás jelentés.
0: A mai napon napközben 20, éjjel pedig 10 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadékra is számíthatunk, és a szél is megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket. A hétvégén egy erősebb lehűlés érkezik, aztán a jövő héten fokozatosan visszamelegszik majd az idő.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
0: Május 17-ig lezárták a Mihály Eminescu utca egy szakaszát a gépjármű forgalom előtt. Az intézkedésre a Republicsivel való kereszteződésben zajló munkálatok miatt van szükség, ahol a régi burkolatot bontják el, és új térköveket helyeznek le. Ennek köszönhetően a Trajan Park irányából nem lehet most az Eminescura behajtani, de a további mellékutcákról meg lehet azt közelíteni. Lezárták a 19-es országút Váradról ki és bevezető Szóisuli utcai szakaszát, a bevásárlóközpont mellett az expresszel való kereszteződésnél épülő felüljáró munkálatai miatt. Számítsatok arra, hogy csak kerülővel a Jumbo melletti a 19-es országutat a Szántói úttal összekötő út, és a Szántói út használatával tudtok eljutni a Püspöki útra, illetve az expresszen is természetesen a város központi részeibe, és persze ugyanezen útvonalakat vagytok kénytelenek használni a városból kifelé is. A Dacia sugárúton, a Magyarúton, a Kántemíren, a Decsebál sugárúton, a Püspöki úton, a Körgyűrűn, a gyorsforgalmi úton, valamint a bevásárlóközpontok környékén élénk a forgalom, itt a torlódások is lehetnek, úgyhogy legyetek türelmesek. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 2026. május 15-én pénteken folytatódik a kedvenc adótokon itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában a Sláger Plusz, ez már a második óra, szép napot kívánok nektek innen a stúdióból, bárhol is legyetek. A mikrofonnál egyébként Kessérű Tomi, természetesen ahogyan már megszokhattátok és elvárjátok, a Nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb híreivel. Aztán arról is beszámolok majd, hogy sokaknál nem működik a Spotify mostanában, hát nem azoknál a felhasználóknál van a hiba, akik a kedvenceiket ezen keresztül hallgatnák, hanem a cég házatáján kell keresni a problémát, hogy pontosan mi történt, vagy mi történik náluk jelen pillanatban, hát ezügyben is nyomozunk az óra második felében. Tartsatok velem, közben meg hát jó zenéket is hallgatunk, figyeljetek csak!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

Ez már a Sláger Plusz második órája pénteken. Több romániai autóvezető, köztük nagyváradiak is hamis SMS-eket kaptak az utóbbi hetekben. Ezekben állítólagos közlekedési bírságok befizetésére szólították fel őket az ESIGO rendszer nevében. A hatóságok szerint azonban ezek az üzenetek csalási kísérletek. Az üzenetek általában így kezdődnek. A közlekedési szabályok megsértését rögzítették és feltöltötték az intelligens megfigyelő rendszerbe. A szöveg hivatalos értesítésnek tűnhet, valójában azonban az elkövetők célja személyes adatok, jelszavak vagy akár banki információk megszerzése. A csalók az ország főbb útvonalain működő elszigor intelligens forgalomfigyelő rendszer nevével élnek vissza. A rendszert eredetileg a közúti balesetek megelőzésére vezették be, és valóban képes automatikusan rögzíteni a szabálysértéseket. A hivatalos bírságokat azonban nem SMS-ben küldik ki. A hatóságok hangsúlyozzák, az állami intézmények nem ilyen üzeneteken keresztül lépnek kapcsolatba a sofőrökkel, hanem hivatalos úton a román posta közvetítésével értesítik őket. A gyanús SMS-ek gyakran nyelvtani hibákat tartalmaznak, illetve ismeretlen vagy külföldi előhívó számról érkeznek gyanús linkekkel. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy ne kattintsatok az üzenetekben található linkekre, ne adjátok meg a személyes adatokat, és az ilyen SMS-eket azonnal töröljétek. Ellenkező esetben komoly adatvesztés vagy pénzügyi kár is érheti az áldozatokat. A Bihar megyei rendőrfőkapitányság is tájékoztatót adott ki a jelenséggel kapcsolatban. Mint írják, egyre többen kapnak állítólagos közlekedési bírságok kifizetésére felszólító üzeneteket. Ezek riasztó megfogalmazásokat tartalmaznak, például utolsó értesítés, kiegészítő büntetés, adminisztratív következmények, stb. A cél a személyes vagy banki adatok ellopása. A közleményben kiemelik, hogy a román rendőrség nem küld SMS-t bírságok befizetésére, és nem kér banki adatokat telefonon fogadott linkeken keresztül. Hát legyetek óvatosak, figyeljetek oda ezekre, ez nagyon fontos. Köszönöm szépen!

0: A Sláger Plusz folytatásában ismét egy fontos info helyből, ami hát mindenkit érint. Az időjárási viszonyoktól függően május 18-a és 29-e között naponta 22 és hajnali 5 óra között rovarirtási és növényegészségügyi kezelések folynak Nagyvárad önkormányzatának köz- és magánterületein. Arra kérik Nagyvárad lakosságát, különösen a gyerekeket, az időseket, a szívbetegségben, asztmában szenvedőket, vagy a különféle vegyi anyagokra allergiás személyeket, hogy lehetőség szerint ne kerüljetek a permetezőgépek közvetlen hatókörébe. Kérik továbbá azokat a lakástulajdonosokat, akiknek az utcafronttól közelebb, mint 20 méteres távolságban helyezkedik el az ablakuk, hogy az adott időszakban az esti óráktól egészen a hajnali órákig lehetőség szerint tartsátok az zárva. Felkérik továbbá a méhészeket is, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést a méhek védelme érdekében, távolítsák el a kaptárakat a permetezési területről. Ha további információra lenne szükségetek, akkor hívjátok a következő telefonszámot 0259 266 086. Nagyon szépen köszönöm az együttműködéseteket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Színház, film, kiállítások, koncertek és könyvbemutatók. A Festumvaradinum kulturális programjai mindenkinek szólnak. Merülj el az irodalom, a művészet és a zene világában. Találkozzunk május 3-a és 17-e között Nagyváradon. Részletekért látogass el a www.festumvaradinum.ro oldalra. Festumvaradinum, a közös pont, ami összeköt minket.
2: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
3: kezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
4: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás, a Rinxilha a xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinxilha, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót, a lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
5: A Suzuki hivatalosan megérkezett a nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában. Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 ezer kilométer garancia közvetlenül a gyártótól. Már 15.515 eurótól. Suzuki-t, mert megéri.
4: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiscontba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 350 g-os Napolact Gust Domol Telemeat csupán 12 lej 49-banért, valamint egy tekercses 3 rétegű kilopapírtörlőt csupán 9 lej 99-banért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
1: És most vissza a zenéhez.
0: A Sláger Plusz második órájában is van mit hallgatni, kérem szépen. Vagy mégsem? Hát ezt a Spotify felhasználók tudják igazán, hiszen világszerte akadozott a platform. Van, akinél abszolút nem működött, másoknál meg mondjuk nem töltötte be a lejátszási listát, vagy éppen nem indította el az adott zenét. Hogy maga a cég erre mit mond, hát az ügyben is nyomozunk az óra második felében. Tartsatok velem, egy biztos, a Plusz FM a stoppon van, és nálunk minden oké, úgyhogy jönnek a slágerek és a magyar kedvenc.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

2-es Sláger Plusz második órájában is van témánk, ahogyan ígértem nektek. Hát ki az, aki használja a Spotify-t? Nem tudom, hogy tapasztaltatok-e mostanában valami kis megakadást, rendellenességet. Hát kérem szépen, a platform világszerte akadozik, és nem a mi készülékünkben van a hiba. A streaming cég megerősítette, hogy több problémát is vizsgálnak, miután felhasználók tömege jelezte, az alkalmazás lassú, nem talál albumokat és lejátszási listákat, vagy egyszerűen csak azt írja ki, hogy valamilyen hiba történt. A szolgáltatás nem állt le teljesen, de sokaknál nem tölt be rendesen a kereső, és előfordul, hogy a lejátszás sem indul el. A Down Detector adatai szerint egyébként sok európai országban történik ez. A Spotify egyelőre nem közölt határidőt arra nézve, hogy mikor áll majd helyre a rendszer, csak annyit írtak, hogy dolgoznak a megoldáson. A felhasználók közben arról számolnak be, hogy a hiba nem mindenkit érint, és időnként magától is javul. Egyébként érdekes, de én a YouTube-on is tapasztaltam hasonlót, úgyhogy elképzelhető, hogy valamiféle fajta globális történés zajlik a háttérben, hát reméljük, hogy nem hackerek ügyködnek, ebben csak bízni lehet természetesen. No hát, ha a Spotify nem működik, akkor is, meg ha működik, akkor is itt a Plusz FM, ahol nálunk viszont semmilyen megakadás nincsen, úgyhogy inkább bennünket választhatok, már is pörögnek a slágerek és a magyar kedvencek. We will find-

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

Hát az elmúlt közel 60 percben a Sláger Plusz második óráját hallottátok május 15-én pénteken, de nincs megállás, dübörög tovább teljes fordulatszámon és teljes sebességgel a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában a műsor. Mindjárt folytatjuk, jönnek ugye a legfrissebb, legfontosabb és legaktuálisabb információk. Ábrahám Miklóstól fogadjátok nagyon sok szeretettel, aztán én is jövök vissza slágerekkel és magyar kedvencekkel. Itt van az a dal, amivel indul a következő óra a hírek után.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbenta már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók. Szakértelem. Bizalom.
1: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszobású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenczi Károly, Czóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
2: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a nagyváradi várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
3: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi Önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62. Telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
5: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiszkontba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 0,75 literes budorjászkábort különböző kiszerelésben csupán 19,99 banért, valamint 500 g-os Comtim grill kolbászt csupán 11,99 banért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Egyre több cég tartozik az államnak. 2026 első negyedévében közel 2000-rel nőtt a tartozást elhalmozó vállalkozások száma. 3 egymást követő elcsökkentés után tegnap újra árat emelt a piacvezető Petrom a romániai töltőállomásai. Gyanúsan sok készpénzt utaztatnak a román határon keresztül. Nagyobb része Ukrajnából, a Moldovai Köztársaságból és Törökországból érkezik. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az első negyed év végén több mint 47 ezer cégnek voltak tartozásai az állammal szemben, írja az economedia.ro. Ez 4,2%-os növekedést jelent 2025 hasonló időszakához képest. A Rizco pénzügyi elemzési online platform adatai szerint miközben az adósok száma nőtt, az adósság összege, ha nem is látványosan, de csökkent. Március végén hozzávetőleg 77 milliárd lei volt az állammal szembeni tartozások értéke. Az adósságállomány legnagyobb tételét az adótartozások jelentették. A cégek ugyanakkor jelentős adósságot halmoztak fel a nyugdíj és az egészségbiztosítási, valamint a munkanélküliségi járulék tekintetében. A legnagyobb összeggel az építési vállalkozások tartoztak az államnak, majd az élelmiszerek, illetve más termékek kiskereskedelmével foglalkozó cégek következnek. 3 egymást követő elcsökkentés után tegnap újra árat emelt a piacvezető Petrom a romániai töltőállomásain. Ez az első áremelés, amelyet a Petrom 3 olyan egymást követő elcsökkentés után hajtott végre, amelyek során a gázolajára literenként 45 banival csökkent. A legutóbbi üzemanyag árcsökkentés 2 nappal ezelőtt történt. A Pekó Online Air Monitor szerint hasonló lépéseket láthattunk az OMV töltőállomásain is. A MOL viszont 15 banival emelte a gázolajárát. 1,7 milliárd eurót meghaladó értékű készpénz lépte át az államhatárt az utóbbi két évben, derült ki a pénzügyminisztérium adataiból. Egyértelmű, hogy a valós összeg ennél nagyobb volt. Ez csupán a bevallások összértéke. A legtöbb készpénz a teljes összeg 73%-a Ukrajnából érkezett, majd Moldova köztársaság és Törökország következett. A kivitt pénz legnagyobb része Törökország és Ausztria felé vette az irányt. Az adatok elemzése során kiderült, hogy ugyanazon személyek gyakran lépik át a határt ugyanazon az útvonalon közlekedve. Ukrajna felől 1464 alkalommal hoztak jelentős mennyiségű bejelentett összeget. A legtöbb készpénz a Szereti és a Halmi határátkelőn haladt át.
7: Plusz FM időjárás jelentés.
8: A mai napon napközben 20, éjjel pedig 10 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadékra is számíthatunk, és a szél is megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket. A hétvégén egy erősebb lehűlés érkezik, aztán a jövő héten fokozatosan visszamelegszik majd az idő.
9: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
10: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
7: Plusz FM. Közlekedési információk.
8: Forgalomkorlátozások léptek életbe az Aradi út és a körgyűrű kereszteződésénél zajló aluljáró építési munkálatok zavartalan lebonyolítása érdekében. Az Aradi úton haladókat egy ideiglenesen kialakított szakaszra terelik, amely a városból kifelé a felüljáró alatt áthaladva a Hornbachhoz vezető útba csatlakozik bele, és innen haladhatunk tovább az Aradi úttal párhuzamos kiegészítő úton, ellenkező irányban úgy szintén ezen az útvonalon. Szent András irányából nem lehet csak a Hornbachig eljutni, és onnan a parkoló keresztül lehet becsatlakozni az Aradi útra, mind a városba befelé, mind a kifelé tartó irányokba. Illetve május 17-ig lezárták a Mihály Eminescu utca egy szakaszát a gépjármű forgalom előtt. Az intézkedésre a Republicsivel való kereszteződésben zajló munkálatok miatt van szükség, ahol a régi burkolatot bontják el és új térköveket helyeznek le. Ennek köszönhetően a Traján Park irányából nem lehet most az Eminescura behajtani, de a további mellékutcákról meg lehet azt közelíteni. Javában zajlik a csúcs, a városból kivezető utakon meglehetősen élénk a forgalom, mivel az ingázók is elindultak hazafelé a városból, úgyhogy torlódásokra lehet számítani. Ugyanakkor például a Borsi úton igen sokan jönnek a városba befelé, munka után az Ipari Parkból. Lassú a haladás a Denszus Jánu hídon, az Első Károly hídon a Szobáta környékén, illetve a Dácsia Sugár úton, a Kántemíren, az Aradi úton és a Kolozsvári úton is. Érjetek célba épségben, jó utat kíván a Plusz FM!
7: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
8: No, a Sláger Plusz harmadik órája veszi kezdetét május 15-én pénteken, a Plusz FM-en természetesen, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Szép napot kívánok nektek a stúdióból, a fedélzetről, a mikrofonnál, a keverőpult mögött a kapitány, a műsorvezető, a szerkesztő, a házigazda, Kessérű Tomi. Ebben az órában is érdemes lesz figyelni, hiszen folyamatosan szállítom nektek a fontos információkat, folytatódik a helyben járó rovatunk. Az óra második felében pedig olyan háztartási eszközökre vadászunk majd, amelyek zabálják az áramot, és szinte mindenhol megtalálhatóak. Hogy hogyan lehet spórolni, az is kiderül nem sokára, most pedig hát kezdünk, ha jó zenékkel nem spórolunk, jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.
7: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Minden álmás, könnyen elfelejthető. Nem voltam még igazán boldog, ennyire jól nem mentek a dolgok. Lehetek. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nagyvárad kulturális életének meghatározó eseménye a Festum Baradinum, amely több mint 3 évtizede hozza össze minden évben a város közösségét. Az idén 34. alkalommal megrendezésre kerülő programsorozat már a helyi magyar közösség fontos identitásőrző eseményévé vált. Holnap reggel ismét iskolai programokkal indul a nap. Reggel 9 órától közös pontunk az ADI elnevezéssel egy egész napos rendezvényen vehetnek részt az érdeklődők, amely során lesz sportnap, öreg diák találkozó, író-olvasó találkozó, barangolás a felújított épületben, valamint Jamfest. Mindezekkel párhuzamosan a szülők bográcsost készítenek. A zaphegyezősök és képzős diákok gyermekfoglalkozásokat tartanak, és az activity terem is nyitva lesz. Szintén holnap 9 órától kerül megrendezésre a Nagyváradi Sportiskola területén a Váradinum Diákkupa kispályás labdarúgó bajnokság, amelyen a Nagyvárad és vonzás körzetébe tartozó magyar tannyelvű középiskolák foci csapatai mérik össze tudásukat. Ezzel egy időben lesz természetesen Váradinum Protokoll Kupa is, amely labdarúgó tornán Bihar megye különböző közösségeinek képviselői, színészek, tanárok, egyházi személyek, diákok és RMDS politikusok mérik össze tudásukat. 10 órától a polgármesteri hivatalban kerül sor a 14. dr. Mózes Károly díj átadására. Szintén 10 órától tekinthető meg a BMR téren a Classic Car Show 2026 utazások Európában program, amely a veterán autók és az európai utazások világát hozza el Nagyváradra. 12 órától a színház mögötti Majom-szigeten szombaton is lesz Nagyvárad Vintage stílusban elnevezéssel régiségvásár. Nem sokára hozom nektek a délutáni és az esti programokat is, maradjatok velem itt a Pluszon, a Sláger Pluszban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: No, ismét itt vagyok, és akkor kérem szépen a figyelmeteket. Az idén 34. alkalommal megrendezésre kerülő Festum Baradinum a hétvégén is gondoskodik a kulturális és egyéb szórakozási, valamint ismeretfejlesztő programokról. Holnap 16 órától kiállítás megnyitó lesz a Kézművesház galériában, és ezzel egy időben a Borparton is beindul majd az élet. Fellép See My Melan, a The Klezmer of GCC, a Louisa Zahn és Gyárfás István trió, valamint a Váradi Roma Café. 17 órától a Transzilvánia színpadon a Varázsló halála, Csát Géza azonos című novellájának táncszínházi adaptációja kerül bemutatásra. 18 órától a Lédaházban a Szól a Kakasmár, a Berettyóifalui Körömvirág együttes egyik kiemelt irodalmi zenés műsora. 19 órától a Szigligeti Színházban a Győri Balett vendégelőadása, az Anna Karenina tekinthető meg. Utána pedig 22 órától át lehet ugrani a Moszkvába egy jó kis karaokéra. A rendezvényekről egyébként részletesen a festumbaradinum.ro weboldalon keresztül kaphattok részletes tájékoztatást. Jó szórakozást a programokhoz!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Itt a Plusz FM.
3: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
4: Egy pohár jó bor, a Körösport fényei és light jazz dallamok. A Borparton kiváló borászatok is élő zene vár, ahol a jó borok mellett a beszélgetések is könnyedén folynak. Május 15-e és 17-e között fedezd fel az érmelléki borokat, és idén egy különleges újdonságot is. Először csatlakozik hozzánk a Kincses Pince Vándor Borfesztivál, amely a Kárpát-medence legjavát hozza el a Körösportra. Éld át a pillanatot, mert nálunk minden cseppnek története van. Ez a közös pont. Részletekért látogass el a www.festumvaradinum.ro oldalra.
5: Ati Kompresszorje, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
6: Szupeko! Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Május 20-áig a 6 doboz egyenként 0,5 literes Golden Brau világos sör ára 17,45 bani, valamint 100 g csont és bőr nélküli csirke mellára csupán 2,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta. Szupeko!
7: A Suzuki hivatalosan megérkezett a nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában, Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 ezer kilométer garancia közvetlenül a gyártótól. Már 15.515 eurótól. Suzuki-t, mert megéri.
2: És most vissza a zenéhez.
1: Kellemes pénteket kívánok nektek itt a Sláger Plusz harmadik órájában. Most jönnek ismét a jó zenék, aztán természetesen hozom majd az óra témáját olyan háztartási eszközökkel kapcsolatban, amelyek zabálják az áramot és szinte mindenhol megtalálhatóak. Figyeljetek, füleljetek!
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó! Ez a Plusz.

A Sláger Plusz harmadik órájában akkor nézzünk szét az otthonunkban, hogy mi az, ami zabálja az áramot. Egy friss elemzés szerint sok háztartásban van egy láthatatlan áramfaló, amely észrevétlenül pörgeti a villanyórát. Az egyik magazin összegzése alapján a négy legnagyobb fogyasztó szinte majdnem minden otthonban megtalálható. Az elektromos kazán, a hősugárzók, a hőtárolós kályhák, valamint a boiler. Ezek közül az elektromos kazán akár 17 000 kWh-t is elvihet évente, a konvektor pedig több mint 15 000 kWh-t. A modern készülékek ugyan jóval takarékosabbak, de csak akkor, ha megfelelően használjuk őket. A rosszul szigetelt lakásokban a fűtés szó szerint az utcát melegíti, így a fogyasztás drámaian megugrik. A boiler is nagyon komoly tétel, ugye napi több órán át dolgozik, és a vízmelegítés fizikailag az egyik legenergiaigényesebb folyamat. A szakértők szerint a legfontosabb spórolási lépések a megfelelő méretű kazán választása, a vízhőfok optimalizálása, valamint a rövid zuhany a rendszeres kádfürdő helyett, és akkor talán hát meg tudunk spórolni egy kis pénzt. No, remélem, hogy tudtam nektek segíteni ezzel a hírrel, illetve a tippekkel és a trükkökkel. A következő dallal biztosan tudok abban, hogy még szuperebb legyen a pénteki napunk hangulata. Figyeljetek csak!

kellemes, nagyon szuper pénteki napot kívánunk nektek itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Zárjuk a Sláger Plusz harmadik óráját, várjuk a friss híreket, ezekről a mai napon Ábrahám Miklós kollégám gondoskodik, ő szállítja nektek, úgyhogy fogadjátok nagyon sok szeretettel, mindjárt átadom neki a szót, a mikrofont, a stúdiót, de előtte azért megmutatom még nektek azt a dalt, amivel a hírek után meg én jövök vissza.

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiscontba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 350 g-os Napolact Gust Domol telemeát csupán 12,49-ért, valamint egy tekercses 3 rétegű kilopapírtörlőt csupán 9,99-ért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
3: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küld el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
0: FM-en, interneten és mobilon
4: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Románia euró 10 milliókkal szubvencionálta a kínai autógyárakat. Ugyanis a Roncsautó Plusz program messze legnépszerűbb gyárműve a Kínában gyártott Dacia Spring volt. Hamarosan újraindul a forgalom a nagyváradi Onestilor és a Tudor Vladimirescu utcák kereszteződésében. A kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítása nélkül próbálja erősíteni a hadsereg társadalmi bázisát Franciaország és Románia is. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A bukaresti kormányok 9 év alatt mintegy 28 millió euróval támogatták meg a kínai autógyártást. Írja a kurzdegouvernare.ro. A Környezetvédelmi Minisztérium adatai szerint az elektromos autók vásárlására kifizetett szubvenciók 16,5%-a a kínai gyártók zsebébe került. Abszurd módon a támogatások legnagyobb haszonélvezője a Renault volt, amely több mint 21 ezer Dacia Springet értékesítette a Roncsautó Plusz program keretében. Ezt a főleg városi közlekedésre alkalmas modellt, bár Dacia márkanével forgalmazzák, a Kínában gyártják. Idén valószínűleg ez már nem történik meg, mivel a környezetvédelmi tárca úgy tervezi, hogy kizárólag Európában gyártott járműveket lehet majd vásárolni a Roncsautó program keretében. Hamarosan újraindul a forgalom a nagyváradi Onestilor és a Tudor Vladimirescu utcák kereszteződésében. A munkálatok jelenlegi állása szerint a kivitelezőknek már csak a végső aszfalt réteg leterítése és az útburkolati jelek felfestése maradt hátra. A városvezetés szerint megszűnik a Decebál úti aluljáró kijáratánál jelenleg működő ideiglenes körforgalom. A járművek pedig az új Onestilor utcai körforgalomban tudnak majd visszafordulni. Az utcák kereszteződését tavaly szeptemberben zárták le. Az új körforgalom és az aluljáró megépítése várhatóan jelentősen javít majd a közlekedést a környéken, amely az egyik legfontosabb összeköttetés a Rogerius és ősi városrészek között. A kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítása nélkül próbálja erősíteni a hadsereg társadalmi bázisát Franciaország és Románia is. Emmanuel Macron francia elnök döntése nyomán Párizs 10 hónapos önkéntes nemzeti katonai szolgálatot vezet be, amely iránt a jelek szerint már az indulás előtt komoly az érdeklődés. Romániában szintén hasonló programot készítenek elő, ám Bukarestben egyelőre még nem kezdődhettek meg a jelentkezések. A román hadsereg tartalékos állománya súlyos hiányokkal küzd. A tervek szerint a 4 hónapos szolgálat után a résztvevők 3 ország átlagbérnek megfelelő összeget kapnának, mintegy 27 ezer lejt. Ez havi bontásban nagyjából 1000 eurónak felel meg.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
6: A mai napon napközben 20, éjjel pedig 10 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadékra is számíthatunk, és a szél is megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket. A hétvégén egy erősebb lehűlés érkezik, aztán a jövő héten fokozatosan visszamelegszik majd az idő.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
1: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Május 17-ig lezárták a Mihály Eminescu utca egy szakaszát a gépjármű forgalom előtt. Az intézkedésre a Republicsivel való kereszteződésben zajló munkálatok miatt van szükség, ahol a régi burkolatot bontják el, és új térköveket helyeznek le. Ennek köszönhetően a Trajan Park irányából nem lehet most az Eminescura behajtani, de a további mellékutcákról meg lehet azt közelíteni. Lezárták a 19-es országút Váradról ki- és bevezető Szóisuli utcai szakaszát, a bevásárlóközpont központ mellett az expresszel való kereszteződésnél épülő felüljáró munkálatai miatt. Számítsatok arra, hogy csak kerülő bele a Jumbo melletti a 19-es országutat a Szántói úttal összekötő út, és a Szántói út használatával tudtok eljutni a Püspöki útra, illetve az expresszen is természetesen a város központi részeibe, és persze ugyanezen útvonalakat vagytok kénytelenek használni a városból kifelé is. Javában zajlik a csúcs, a városból kivezető utakon meglehetősen élénk a forgalom, mivel az ingázók is elindultak hazafelé a városból, úgyhogy torlódásokra lehet számítani. Ugyanakkor például a Borsi úton igen sokan jönnek a városba befelé, munka után az ipari parkból. Lassú a haladás a Denszusiánu hídon, az Első Károly hídon a Szobáta környékén, illetve a Dácsia Sugár úton, a Kántemíren, az Aradi úton és a Kolozsvári úton is. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
6: Ez már a Sláger Plusz negyedik órája május 15-én pénteken, és a jó hír, hogy egyre közelebb vagyunk a hétvégéhez, úgyhogy kitartást mindenkinek, viszont ezt az egy órát még bizony együtt töltjük itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a mikrofonnál kétsérű Tomi. Természetesen a helyi aktualitásokon kívül lesz majd témánk is, egy kis környezetvédelem, ugyanis a kutatók figyelmeztetnek, illetve a szakemberek, hogy egyre sósabb a víz, és ez nagyon komoly problémát jelezhet és vetíthet előre. Ezzel is foglalkozunk tehát az óra második felében, most pedig jönnek azok a dalok, amelyeket nagyon szeretünk. Indulunk!
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvence.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

No, még itt a Sláger Plusz negyedik órájában is van mondani való. A tanügyminisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint május 18-a és 22-e között zajlik a már bölcsödés vagy óvodás gyerekek újraíratása. Május 22-én közzéteszik a szabadon maradt helyek számát. Azokban az oktatási intézményekben, amelyekben bölcsöde is működik, a harmadik életévüket betöltött bölcsödéseket a szülők kérésére a rendelkezésre álló helyek függvényében és életkor szerint csökkenő sorrendben át lehet iratni a kis csoportos óvodások közé. A beiratkozás első szakasza május 25-e és június 18-a között zajlik. A beiratkozásnál három opciót kell megjelölni. A gyerekek elosztása a helyek számától függ. Május 25-e és 29-e között történik a kérések benyújtása. Június 2-a és 8-a között az első opciók alapján történő elosztás. Június 9-e és 12-e között a másodikként, június 15-e és 17-e között pedig a harmadik megjelölt opció alapján történő leosztás. Június 18-án közzéteszik az eredményeket és a szabadon maradt helyek számát. A második szakaszban június 22 és 26 között kell benyújtani a kéréseket, majd június 29-e és július 1-e között az elsőként, július 2-a és 6-a között a másodikként, majd július 7-én és 8-án a harmadikként megjelölt opció alapján történik a helyek betöltése. Július 9-én közzéteszik a második szakasz eredményeit és a második szakasz nyomán üresen maradt helyeket. Ezekre augusztus 17-e és 27-e között lehet majd jelentkezni azoknak, akiket az első két szakaszban sehová nem soroltak be. Ennek eredményeit augusztus 28-án teszik közzé. A tanügyminisztérium emlékeztet, hogy a gyerekeknek kötelező kijárniuk az óvodai középső és nagy csoportot. A Plusz FM-et meg mindenkinek érdemes hallgatnia, a slágerek és magyar kedvencek miatt is.

0: kellemes szép napot, jó rádiózást nektek, pluszosok itt a Sláger Plusz negyedik órájában. És ne feledjétek, hogy az Ernst Galéria és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség közös szervezésében különleges jelentőségű képzőművészeti kiállítás tekinthető meg a Püspöki Palotában, Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből címmel. A Nagyváradi kiállítás a 2023-ban elindított sorozat negyedik állomása, amelynek célja a Nagybányai Festőiskola örökségének újra kontextualizálása és szélesebb közönséghez való eljuttatása a Kárpát-medence különböző városaiban. A válogatás koncepciója Eleni Koráni kurátor nevéhez fűződik, aki az Ernst Galéria gyűjteményére, valamint magyarországi és nemzetközi kapcsolataira támaszkodva olyan műtárgy együttest állított össze, amely a Nagybányai iskola stiláris sokszínűségét és fejlődési ívét egyaránt bemutatja. Az időszakos kiállítás különlegessége, hogy több olyan jelentős mű is szerepel benne, amely ritkán látható a nyilvánosság előtt. A tárlat átfogó képet nyújt a nagybányai művésztelep fejlődéséről, a századforduló naturalista festészetétől, az impressionizmuson és posztimpressionizmuson át egészen az avantgard irányzatokig, valamint a posztnagybányai mesterek munkásságáig. Egyébként Eleni Koráni kurátora, a kolléganőnk Szegedi Mária is készített egy riportot, ami természetesen visszahallgatható a pluszfm.ro weboldalon, az interjúk menüpont alatt. A tárlatot pedig június 20-áig, hétfőtől szombati 9 és 17 óra között lehet megtekinteni a Római Katolikus Püspöki Palota második emeleti kiállítóterében.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél. Fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a lifetickets.ro-t és a wavesfestival.ro-t.
3: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszabású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenci Károly, Czóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Pénteken itt a Sláger Plusz negyedik órájában a Plusz FM-en egy zöld hír nem is olyan sokára. Az óra témája természetesen a környezetvédelemmel kapcsolatban, ugyanis a kutatók arra figyelmeztetnek, hogy egyre sósabb a víz, és ez nagyon komoly problémát jelezhet. Jövök a részletekkel nem sokára, addig megszólnak a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

A Schlager Plusz negyedik órájában környezetvédelem a fókuszban és a középpontban. A kutatók ugyanis világszerte egyre aggasztóbb jelenséget figyelnek meg. Lassan sósabbá válik az édesvíz, nem csak a tengerekben, hanem a folyókban, a folyótorkolatokban és a felszín alatti vízkészletekben is. A jelenség mögött a klímaváltozás, a gyakori baszályok, a csökkenő folyóvízhozam, valamint a tengerszint emelkedés áll. A holland vízügyi szervezetek szerint a sós tengervíz egyre könnyebben nyomul be a szárazföld felé, mert az édes víz már nem tudja visszaszorítani. A folyamat hosszú távon mondanom sem kell, hogy nagyon komoly következményekkel járhat. A mezőgazdaság sok helyen már most küzd a szikesedő talajjal, amely rontja a terméshozamot, és bizonyos növényeket teljesen tönkre tehet. Több kutatóintézet arra figyelmeztet, hogy az elsósodó víz élelmiszerbiztonsági kockázatot is jelenthet. Az ivóvízellátás sem marad érintetlen. A sósabb vízből jóval drágább és bonyolultabb biztonságos ivóvizet előállítani. A szakértők szerint nem pánikra, hanem hosszú távú alkalmazkodásra van szükség. Jobb víztárolási rendszerekre, tudatosabb vízfelhasználásra és ellenállóbb mezőgazdasági megoldásokra. A kutatók hangsúlyozzák, a változás lassú, de már elkezdődött, és most még van idő felkészülni. Hát erre szoktam mindig mondani, hogy a szakemberek és a kutatók, a mérnökök már egy jó ideje kongatják a vészharangot, csak hát mi átlagemberek hajlamosak vagyunk erre nem odafigyelni. Aztán, amikor baj van, már csak akkor számítunk a segítségükre, úgyhogy talán most még időben vagyunk a lépéshez. Meg is kell ezt tenni, hogy megóvjuk a Föld nevű bolygót, ahol élünk, mert ebből bizony csak egy van. Jó zenékből viszont nagyon sok itt nálunk a Plusz FM-en, a Schlager Pluszban is, már is mutatom nektek.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amböfett nincs baj, nincs harapban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: Hát nem csak a mai napra, hanem egész hétre letelt a műszak itt a Pluszon, a Sláger Pluszban, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Találkozunk ebben a formában hétfőn, a szokott időben és helyen. Búcsúzik a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda, Kessérű Tomi. Viszont ma este is és holnap is DJ Diszkózaként várlak majd benneteket a Party Pluszban, úgyhogy számítok mindenkire Nagyvárad és a környék legnagyobb házi bulijában. Megyek, válogatom a zenéket, a szót pedig már is átadom Ábrahám Miklósnak, ugyanis jönnek a hírek, aztán indul egy újabb zenei óra, méghozzá slágerekkel és magyar kedvencekkel. Találkozunk este, hello mindenkinek!
2: Itt a Plusz FM. Reklám. Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
3: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Május 20-áig a 6 doboz egyenként 0,5 literes Golden Brau világos sörára 17,45 bani, valamint 100 g csont és bőr nélküli csirkemellára csupán 2,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta. Óvd meg megtakarításaidat a 4 hónapos futamidejű Fresh Money euróbetéttel, évi 2,5%-os kamattal, valamint Benere árfolyamon számított lei euró, euró lei devizaváltással a Smart Hour keretében a Smart Mobile alkalmazásban. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiszkontba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 0,75 literes Budorjászkábort különböző kiszerelésben csupán 19,99 banért, valamint 500 g-os Comtim grill kolbászt csupán 11,99 banért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Több tízezer gyerek nő fel szülők nélkül. Bár csökkent a számuk, a helyzet továbbra is aggasztó. Riasztó adatokat hozott nyilvánosságra a növényvédőszerek ellen fellépő civil szervezetek koalíciója. Egy új turisztikai besorolás a resort hivatalos létrehozásával tennék vonzóbbá az összetett szolgáltatásokat nyújtó hazai idegenforgalmi célpontokat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Több ezer olyan gyermeket tartanak nyilván Romániában, akiknek egyik vagy mindkét szülője külföldön dolgozik. Derül ki az Országos Gyermekjogvédelmi Hatóság adataiból. A közlemény szerint a múlt év végén 7418 olyan gyermeket tartottak számon, akinek mindkét szülője külföldön vállalt munkát. Ez 656-tal kevesebb, mint egy évvel korábban. Összességében is csökkent az érintett gyerekek száma. Míg 2024 végén 54798 kiskorút tartottak nyilván, addig 2025 végére számuk 50364 négyre mérséklődött. A mindkét szülőjét nélkülöző gyermekek többségét rokonok nevelik. Nagy részük a családtagok gondozásában él. A többieket a hatóságok hivatásos nevelőszülőknél, gyermekotthonokban vagy más családoknál helyezték el. Riasztó adatokat hozott nyilvánosságra a növényvédőszerek ellen fellépő civil szervezetek koalíciója, a PAN Europe. A szervezet tagjai 13 európai országban vásároltak almát véletlenszerűen, amelyeket laboratóriumi vizsgálatnak vetettek alá. Az elemzett alma minták 85%-ában többféle növényvédőszer maradványt mutattak ki. Egyes gyümölcsökben akár 7 különböző peszticid jelenlétét is azonosították. Az ügyről beszámoló Agerpress szerint az esetek 71%-ában olyan növényvédőszereket találtak, amelyeket az Európai Unió a legtoxikusabbak közé sorol, és amelyek az úgynevezett kiváltásra jelölt kategóriába tartoznak, vagyis az EU mielőbbi kivonásukat tervezi. Egy új turisztikai besorolás a resort hivatalos létrehozásával tennék vonzóbbá az összetett, minőségi szolgáltatásokat nyújtó, a szállás mellett a helyszínen kikapcsolódást is biztosító hazai idegenforgalmi célpontokat. Egy tervezet szerint az üdülőhely vagy resort besorolású helyeknek legalább 10.000 négyzetméteren kell elterülniük. Egy ilyen hely magában foglalja a szállást, a vendéglátást és szabadidős tevékenységeket, a spát és zöld területeket, valamint kizárólag 4 és 5 csillagos besorolással rendelkezhet. Romániában jelenleg nem létezik olyan jogi meghatározás, meghatározás, hogy resort. Eközben nemzetközi viszonylatban az üdülőhely vagy üdülőkomplexum ismert fogalomnak számít. Egy olyan önálló idegenforgalmi célpontnak tekintett létesítmény, amely nem csupán szállást ad, hanem teljes körű nyaralási élményt kínál.
6: És most Nagyváradról
7: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
6: magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy váradó. Ez a Plus FM.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. A Festum Varadinum fergeteges bulikkal és változatos koncertekkel vár május 3-a és 17-e között.
1: Irigy, Hónajmirigy,
0: Konyha,
1: Hooligans,
0: Kicsi Gesztenye Klub,
1: Gangsta Zoli és a Kartel,
0: Jude Law,
1: Mobilmánia Viki Rágyulával,
0: Budapest Folk Band,
1: Betonhofi,
0: Sárik Péter Trió és Kosika,
1: Ladány Bele 27,
0: Luisa Zán és Gyárfás István Trió,
1: Váradi Roma Café,
0: Subtons,
1: és természetesen számos nagyváradi zenekar is színpadra lép a fesztiválon.
0: Részletek a Facebookon és a festumvaralinum.ro oldalon.
2: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küld el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon.
0: Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk.
2: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek,
3: Nagyváradon.
0: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre több cég tartozik az államnak. 2026 első negyedévében közel 2000-rel nőtt a tartozást elhalmozó vállalkozások száma. Három egymást követő elcsökkentés után tegnap újra árat emelt a piacvezető Petrom, a romániai töltőállomásai. Gyanúsan sok készpénzt utaztatnak a román határon keresztül. Nagyobb része Ukrajnából, a Moldovai Köztársaságból és Törökországból érkezik. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az első negyedév végén több mint 47 ezer cégnek voltak tartozásai az állammal szemben, írja az economedia.ro. Ez 4,2%-os növekedést jelent 2025 hasonló időszakához képest. A Riszkó pénzügyi elemzési online platforma adatai szerint miközben az adósok száma nőtt, az adósság összege, ha nem is látványosan, de csökkent. Március végén hozzávetőleg 77 milliárd lei volt az állammal szembeni tartozások értéke. Az adósságállomány legnagyobb tételét az adótartozások jelentették. A cégek ugyanakkor jelentős adósságot halmaztak fel a nyugdíj és az egészségbiztosítási, valamint a munkanélküliségi járulék tekintetében. A legnagyobb összeggel az építési vállalkozások tartoztak az államnak, majd az élelmiszerek, illetve más termékek kiskereskedelmével foglalkozó cégek következnek. Három egymást követő elcsökkentés után tegnap újra árat emelt a piacvezető Petrom a romániai töltőállomásain. Ez az első áremelés, amelyet a Petrom három olyan egymást követő elcsökkentés után hajtott végre, amelyek során a gázolajára literenként 45 banival csökkent. A legutóbbi üzemanyag elcsökkentés két nappal ezelőtt történt. A Pekó Online Ármonitor szerint hasonló lépéseket láthattunk az OMV töltőállomásain is. A MOL viszont 15 banival emelte a gázolajárát. 1,7 milliárd eurót meghaladó értékű készpénz lépte át az államhatárt az utóbbi két évben, derült ki a pénzügyminisztérium adataiból. Egyértelmű, hogy a valós összeg ennél nagyobb volt. Ez csupán a bevallások összértéke. A legtöbb készpénz, a teljes összeg 73%-a Ukrajnából érkezett, majd Moldova Köztársaság és Törökország következett. A kivitt pénz legnagyobb része Törökország és Ausztria felé vette az irányt. Az adatok elemzése során kiderült, hogy ugyanazon személyek gyakran lépik át a határt, ugyanazon az útvonalon közlekedve. Ukrajna felől 1464 alkalommal hoztak jelentős mennyiségű bejelentett összeget. A legtöbb készpénz a Szereti és a Halmi határát kelőn haladt át.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim.

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küld el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos.
2: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
0: Minden hétköznap este 8-tól csak a Plusz FM-en. Zenevonal. Csak magyar zenékkel.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban Dávid Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatal találnak rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Románia euró 10 milliókkal szubvencionálta a kínai autógyárakat. Ugyanis a Roncsautó Plus program messze legnépszerűbb gyárműve a Kínában gyártott Dacia Spring volt. Hamarosan újraindul a forgalom a nagyváradi Onestilor és a Tudor Vladimirescu utcák kereszteződésében. A kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítása nélkül próbálja erősíteni a hadsereg társadalmi bázisát Franciaország és Románia is. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A bukaresti kormányok 9 év alatt mintegy 28 millió euróval támogatták meg a kínai autógyártást. Írja a kurzdegovernare.ro. A Környezetvédelmi Minisztérium adatai szerint az elektromos autók vásárlására kifizetett szubvenciók 16,5%-a a kínai gyártók zsebébe került. Abszurd módon a támogatások legnagyobb haszonélvezője a Renault volt, amely több mint 21 ezer Dacia Springet értékesítette a Roncsautó Plus program keretében. Ezt a főleg városi közlekedésre alkalmas modellt, bár Dacia márkanével forgalmazzák, kizárólag Kínában gyártják. Idén valószínűleg ez már nem történik meg, mivel a környezetvédelmi tárca úgy tervezi, hogy kizárólag Európában gyártott járműveket lehet majd vásárolni a Roncsautó program keretében. Hamarosan újraindul a forgalom a nagyváradi Onestilor és a Tudor Vladimirescu utcák kereszteződésében. A munkálatok jelenlegi állása szerint a kivitelezőknek már csak a végső aszfalt réteg leterítése és az útburkolati jelek felfestése maradt hátra. A városvezetés szerint megszűnik a Decebál úti aluljáró kijáratánál jelenleg működő ideiglenes körforgalom. A járművek pedig az új Onestilor utcai körforgalomban tudnak majd visszafordulni. Az utcák kereszteződését tavaly szeptemberben zárták le. Az új körforgalom és az aluljáró megépítése várhatóan jelentősen javít majd a közlekedést a környéken, amely az egyik legfontosabb összeköttetés a Rogerius és ősi városrészek között. A kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítása nélkül próbálja erősíteni a hadsereg társadalmi bázisát Franciaország és Románia is. Emmanuel Macron francia elnök döntése nyomán Párizs 10 hónapos önkéntes nemzeti katonai szolgálatot vezet be, amely iránt a jelek szerint már az indulás előtt komoly az érdeklődés. Romániában szintén hasonló programot készítenek elő, ám Bukarestben egyelőre még nem kezdődhettek meg a jelentkezések. A román hadsereg tartalékos állománya súlyos hiányokkal küzd. A tervek szerint a 4 hónapos szolgálat után a résztvevők 3 ország átlagbérnek megfelelő összeget kapnának, mintegy 27 ezer lejt. Ez havi bontásban nagyjából 1000 eurónak felel meg.
0: Hey, let's keep this thing going. Itt a Plusz FM hétvégi Bix műsora. Ez a Party Plusz.
4: Hát hello mindenkinek, a fedélzeten DJ diszkózan, és indul a péntek esti menet a Party Plusz. Természetesen Nagyvárad és a környék legnagyobb házi bulia. Hangerőt feltekerni, már is érkezik a Chasing Paradise.

0: Gyerekkorunkon!
1: Itt a Plus FM hétvégi mix műsora. Ez a Party Plus.
2: Ma már is folytatódik Nagyvárad és a környék legnagyobb házi bulia 2026. május 15-én pénteken. Itt vagytok? Jó a hangulat? Bízom benne, hogy minden oké. Okay. Ez természetesen a Plus FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója. A lemezjátszóknál pedig ebben a 60 percben is DJ diszkóza. Az elmúlt egy órában pörgött a mainstream set, a folytatásban pedig már a klasszik set érkezik. Az elmúlt 20-30 év legnagyobb dance és buli himnuszai, úgyhogy figyeljetek, már is a Milk & Sugarral kezdünk, oké? Okay?
1: Minden héten, pénteken és szombaton este 9-től csak a Plus FM-en. Party Plus, a legjobb mixekkel.

0: Na hát egy biztos, ezt a dalt egyszerűen nem tudom megunni, és nem tudom kivenni a setből, főleg a klasszik rovatból természetesen. Ő volt az egyik kedvenc DJ producerem, Sikén, aki egyébként mind a mai napig aktív, és a Saltwater ezzel zárul már a set. DJ Diszkóza voltam, vagyok és leszek, búcsúzom, találkozunk holnap szombaton este, ugye 21 órától itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a Party Plusban, addig is szuper hétvégét és jó rádiózást kívánok nektek, hello mindenkinek!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Egyre több cég tartozik az államnak. 2026 első negyedévében közel 2000-rel nőtt a tartozást elhalmozó vállalkozások száma. Három egymást követő elcsökkentés után tegnap újra árat emelt a piacvezető Petrom, a romániai töltőállomásai. Gyanúsan sok készpénzt utaztatnak a román határon keresztül. Nagyobb része Ukrajnából, a Moldovai Köztársaságból és Törökországból érkezik. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az első negyed év végén több mint 47 ezer cégnek voltak tartozásai az állammal szemben, írja az economedia.ro. Ez 4,2%-os növekedést jelent 2025 hasonló időszakához képest. A Rizco pénzügyi elemzési online platforma adatai szerint miközben az adósok száma nőtt, az adósság összege, ha nem is látványosan, de csökkent. Március végén hozzávetőleg 77 milliárd lei volt az állammal szembeni tartozások értéke. Az adósságállomány legnagyobb tételét az adótartozások jelentették. A cégek ugyanakkor jelentős adósságot halmoztak fel a nyugdíj és az egészségbiztosítási, valamint a munkanélküliségi járulék tekintetében. A legnagyobb összeggel az építési vállalkozások tartoztak az államnak, majd az élelmiszerek, illetve más termékek kiskereskedelmével foglalkozó cégek következnek. Három egymást követő elcsökkentés után tegnap újra árat emelt a piacvezető Petrom a romániai töltőállomásain. Ez az első áremelés, amelyet a Petrom három olyan egymást követő elcsökkentés után hajtott végre, amelyek során a gázolajára literenként 45 banival csökkent. A legutóbbi üzemanyag elcsökkentés két nappal ezelőtt történt. A Pekó Online Air Monitor szerint hasonló lépéseket láthattunk az OMV töltőállomásain is. A MOL viszont 15 banival emelte a gázolajárát. 1,7 milliárd eurót meghaladó értékű készpénz lépte át az államhatárt az utóbbi két évben, derült ki a pénzügyminisztérium adataiból. Egyértelmű, hogy a valós összeg ennél nagyobb volt. Ez csupán a bevallások összértéke. A legtöbb készpénz, a teljes összeg 73%-a Ukrajnából érkezett, majd Moldova Köztársaság és Törökország következett. A kivitt pénz legnagyobb része Törökország és Ausztria felé vette az irányt. Az adatok elemzése során kiderült, hogy ugyanazon személyek gyakran lépik át a határt, ugyanazon az útvonalon közlekedve. Ukrajna felől 1464 alkalommal hoztak jelentős mennyiségű bejelentett összeget. A legtöbb készpénz a Szereti és a Halmi határát kelőn haladt át.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

attól jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Románia euró 10 milliókkal szubvencionálta a kínai autógyárakat. Ugyanis a Roncs Autó Plusz program messze legnépszerűbb gyárműve a Kínában gyártott Dacia Spring volt. Hamarosan újraindul a forgalom a nagyváradi Onestilor és a Tudor Vladimirescu utcák kereszteződésében. A kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítása nélkül próbálja erősíteni a hadsereg társadalmi bázisát Franciaország és Románia is. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A bukaresti kormányok 9 év alatt mintegy 28 millió euróval támogatták meg a kínai autógyártást. Írja a kurzdegouvernare.ro. A Környezetvédelmi Minisztérium adatai szerint az elektromos autók vásárlására kifizetett szubvenciók 16,5%-a a kínai gyártók zsebébe került. Abszurd módon a támogatások legnagyobb haszonélvezője a Renault volt, amely több mint 21 ezer Dacia Springet értékesítette a Roncs Autó Plusz program keretében. Ezt a főleg városi közlekedésre alkalmas modellt, bár Dacia márkanével forgalmazzák, kizárólag Kínában gyártják. Idén valószínűleg ez már nem történik meg, mivel a környezetvédelmi tárca úgy tervezi, hogy kizárólag Európában gyártott járműveket lehet majd vásárolni a Roncs Autó program keretében. Hamarosan újraindul a forgalom a nagyváradi Onestilor és a Tudor Vladimirescu utcák kereszteződésében. A munkálatok jelenlegi állása szerint a kivitelezőknek már csak a végső aszfalt réteg leterítése és az útburkolati jelek felfestése maradt hátra. A városvezetés szerint megszűnik a Decebál úti aluljáró kijáratánál jelenleg működő ideiglenes körforgalom. A járművek pedig az új Onestilor utcai körforgalomban tudnak majd visszafordulni. Az utcák kereszteződését tavaly szeptemberben zárták le. Az új körforgalom és az aluljáró megépítése várhatóan jelentősen javítja majd a közlekedést a környéken, amely az egyik legfontosabb összeköttetés a Rogerius és ősi város részek között. A kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítása nélkül próbálja erősíteni a hadsereg társadalmi bázisát Franciaország és Románia is. Emmanuel Macron francia elnök döntése nyomán Párizs 10 hónapos önkéntes nemzeti katonai szolgálatot vezet be, amely iránt a jelek szerint már az indulás előtt komoly az érdeklődés. Romániában szintén hasonló programot készítenek elő, ám Bukarestben egyelőre még nem kezdődhettek meg a jelentkezések. A román hadsereg tartalékos állománya súlyos hiányokkal küzd. A tervek szerint a 4 hónapos szolgálat után a résztvevők 3 országos átlagbérnek megfelelő összeget kapnának, mintegy 27 ezer lejt. Ez havi bontásban nagyjából 1000 eurónak felel meg.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Itt a Plusz FM. Plusz FM. I like being used.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre több cég tartozik az államnak. 2026 első negyedévében közel 2000-rel nőtt a tartozást elhalmozó vállalkozások száma. Három egymást követő elcsökkentés után tegnap újra árat emelt a piacvezető Petrom, a romániai töltőállomásai. Gyanúsan sok készpénzt utaztatnak a román határon keresztül. Nagyobb része Ukrajnából, a Moldovai Köztársaságból és Törökországból érkezik. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az első negyed év végén több mint 47 ezer cégnek voltak tartozásai az állammal szemben. Írja az economedia.ro. Ez 4,2%-os növekedést jelent 2025 hasonló időszakához képest. A Rizco pénzügyi elemzési online platforma adatai szerint miközben az adósok száma nőtt, az adósság összege, ha nem is látványosan, de csökkent. Március végén hozzávetőleg 77 milliárd lei volt az állammal szembeni tartozások értéke. Az adósságállomány legnagyobb tételét az adótartozások jelentették. A cégek ugyanakkor jelentős adósságot halmoztak fel a nyugdíj és az egészségbiztosítási, valamint a munkanélküliségi járulék tekintetében. A legnagyobb összeggel az építési vállalkozások tartoztak az államnak, majd az élelmiszerek, illetve más termékek kiskereskedelmével foglalkozó cégek következnek. Három egymást követő elcsökkentés után tegnap újra árat emelt a piacvezető Petrom a romániai töltőállomásain. Ez az első áremelés, amelyet a Petrom három olyan egymást követő elcsökkentés után hajtott végre, amelyek során a gázolajára literenként 45 banival csökkent. A legutóbbi üzemanyag árcsökkentés két nappal ezelőtt történt. A Pekó online ármonitor szerint hasonló lépéseket láthattunk az OMV töltőállomásain is. A MOL viszont 15 banival emelte a gázolajárát. 1,7 milliárd eurót meghaladó értékű készpénz lépte át az államhatárt az utóbbi két évben, derült ki a pénzügyminisztérium adataiból. Egyértelmű, hogy a valós összeg ennél nagyobb volt. Ez csupán a bevallások összértéke. A legtöbb készpénz, a teljes összeg 73%-a Ukrajnából érkezett, majd Moldova köztársaság és Törökország következett. A kivitt pénz legnagyobb része Törökország és Ausztria felé vette az irányt. Az adatok elemzése során kiderült, hogy ugyanazon személyek gyakran lépik át a határt, ugyanazon az útvonalon közlekedve. Ukrajna felől 1464 alkalommal hoztak jelentős mennyiségű bejelentett összeget. A legtöbb készpénz a Szereti és a Halmi határát kelőn haladt át.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel. Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plus.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go. És legkedvesebb magyar kedvenc

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Románia euró 10 milliókkal szubvencionálta a kínai autógyárakat. Ugyanis a Roncs Autó Plusz program messze legnépszerűbb járműve a Kínában gyártott Dacia Spring volt. Hamarosan újraindul a forgalom a nagyváradi Onestilor és a Tudor Vladimirescu utcák kereszteződésében. A kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítása nélkül próbálja erősíteni a hadsereg társadalmi bázisát Franciaország és Románia is. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A bukaresti kormányok 9 év alatt mintegy 28 millió euróval támogatták meg a kínai autógyártást, írja a kurzdegovernare.ro. A Környezetvédelmi Minisztérium adatai szerint az elektromos autók vásárlására kifizetett szubvenciók 16,5%-a a kínai gyártók zsebébe került. Abszurd módon a támogatások legnagyobb haszonélvezője a Renault volt, amely több mint 21 ezer Dacia Springet értékesítette a Roncs Autó Plusz program keretében. Ezt a főleg városi közlekedésre alkalmas modellt, bár Dacia márkanével forgalmazzák, kizárólag Kínában gyártják. Idén valószínűleg ez már nem történik meg, mivel a környezetvédelmi tárca úgy tervezi, hogy kizárólag Európában gyártott járműveket lehet majd vásárolni a Roncs Autó program keretében. Hamarosan újraindul a forgalom a nagyváradi Onestilor és a Tudor Vladimirescu utcák kereszteződésében. A munkálatok jelenlegi állása szerint a kivitelezőknek már csak a végső aszfalt réteg leterítése és az útburkolati jelek felfestése maradt hátra. A városvezetés szerint megszűnik a Decebál úti aluljáró kijáratánál jelenleg működő ideiglenes körforgalom. A járművek pedig az új Onestilor utcai körforgalomban tudnak majd visszafordulni. Az utcák kereszteződését tavaly szeptemberben zárták le. Az új körforgalom és az aluljáró megépítése várhatóan jelentősen javít majd a közlekedést a környéken, amely az egyik legfontosabb összeköttetés a Rogerius és ősi városrészek között. A kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítása nélkül próbálja erősíteni a hadsereg társadalmi bázisát Franciaország és Románia is. Emmanuel Macron francia elnök döntése nyomán Párizs 10 hónapos önkéntes nemzeti katonai szolgálatot vezet be, amely iránt a jelek szerint már az indulás előtt komoly az érdeklődés. Romániában szintén hasonló programot készítenek elő, ám Bukarestben egyelőre még nem kezdődhettek meg a jelentkezések. A román hadsereg tartalékos állománya súlyos hiányokkal küzd. A tervek szerint a 4 hónapos szolgálat után a résztvevők 3 ország átlagbérnek megfelelő összeget kapnának, mintegy 27 ezer lejt. Ez havi bontásban nagyjából 1000 eurónak felel meg.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.